másnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mond igen, mond hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem segített a földeken a kevés eső. Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét elejé eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
3: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, bár én a mondó vagyok, hogyha nem muszáj, akkor ne pattanjanak még ki ilyen korán az ágyból, hiszen augusztus 20-a van. Megkezdtük a négy napos hosszú hétvégét. Elton John énekel a folytatásban.

Engem Nyerges Izabellának hívnak, a mai augusztus 20-ai napot reggel 6 és déli 12 óra között töltjük együtt, úgyhogy ma kivételesen nem kívánságműsorozunk, nézzék ezt el nekem. Jövő héten hétfőn lehet majd ismét üzenni a szeretteiknek. A 0620-22-22-122-es szám viszont ettől függetlenül él. Nagy örömmel várom az SMS-eket. Osszák meg velem, hogy hogyan, mivel, milyen programmal és kiknek a társaságában tervezik eltölteni a 4 napos hosszú hétvégét. Adjanak ötletet, ha tudnak valamilyen tuti tippet, ahol szuper jó ingyenes buli, ingyenes program lehetőség adódik az országban, akkor hívjuk meg rá a többi retro hallgatót is. Hát, ha vannak önök között olyanok, akik még nem igazán döntötték el, hogy mivel is mulassák az időt. Az biztos, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy szabadtéri programot válasszunk magunknak. A meteorológusok szerint a hosszú hétvégén szép idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke akár a 34 fokot is elérheti, úgyhogy élvezzük ki minden pillanatát. A fantasztikus retro slágerek természetesen most is elkísérnek minket. Cserháti Zsuzsa, Charlie-val duettezik, jön Katy Perry, és itt a No Mercy is!

Jó napot kívánok mindenkinek az államalapítás ünnepén. Én Nyerges Izabella vagyok, és déli 12 óráig kísérem el önöket a fantasztikus retro slágerek mellett. Arra buzdítottam az imént önöket, hogy írják meg SMS-ben, hogyan, mivel telik majd ez a 4 napos hosszú hétvége. Hát nyárzárásnak is tekinthetjük, de nem szeretem használni ezt a szót, nehogy véletlenül valakiben egy kis szomorúság vagy melankólia ébredjen azzal kapcsolatban, hogy vége ennek az évszaknak, és indul a szeptember, indul újra a suli, az ovi, minden visszaáll a normál kerékvágásba. Igazából ez az életregye, és szerintem az ősz is nagyon-nagyon szuper dolgokat tartogat majd, de arról majd mesélek szeptemberben. Most viszont én magam is csokorba szedtem egy csomó ingyenes program lehetőséget, amit majd országszerte élvezhetünk. A Virágkarneváltól elkezdve Eger, illetve Pécs főterén át a budapesti tűzijátékig sok minden szóba kerül ma, és hát nyilván a pocakunkat is kényeztetjük, hiszen az augusztus 20-a olyan szempontból is különleges, hogy mostantól lehet majd megkóstolni az országtortát. Tehát a nap témái között az is szóba kerül majd, hogy melyik torta győzött, milyen ízesítés valósul meg benne, és pontosan hova kell menni azoknak, akik ugyanolyan haspókok, mint én, és alig várják, hogy megkóstolják. És hát közben az izgalmas témák mellett szólnak a nagyszerű retro kedvencek is,

0: 26-ban Magyarország tortája, az a neve, hogy bíbor fehér, és a cukormentes kategória győztesét is szeretném megemlíteni, ez pedig a Promenád kávéháznak az alkotása, a Szilva Fácska, olyan kis cukik, nem? A mai augusztus 20-ai ünnepen már meg lehet majd kóstolni ezeket a finomságokat, nevezetesen többek között például Budapesten a Magyar Ízek utcájában, ez a Várkert bazárnál található, és hát országosan is közel 500 cukrászda kínálatában jelennek meg ezek a finomságok, úgyhogy én szerintem egy próbát mindenképpen megérnek. Mesélek majd hamarosan arról, hogy milyen ízesítésű a bíbor fehér. Hát a fehér színből azért már lehet az összetevőkre következtetni. A rögös túró és a tejföl voltak idén azok az összetevők, aminek mindenképpen szerepelnie kellett a receptben. Na de hogy mivel bolondították meg, mivel egészítették ki, hamarosan ez is kiderül. Előtte viszont még szólnak a legfrissebb hírek, és itt a Genesis is hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
8: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet, hogy most kinevetnek engem, és azt mondják, hogy haspók vagyok, de nekem az augusztus 20-ai ünnephez igen, és szervesen hozzátartozik az, hogy megkóstoljam az ország tortáját. Idén a Bíbor Fehér Fantázia nevű torta győzött, és hát a nevéből már lehet következtetni arra, hogy a rögös túró és a tejföl, tehát ezek a fehér színű hozzávalók alapanyagok voltak azok, amiknek mindenképpen szerepelnie kellett a receptben. Na de, hogy mivel bolondították még meg? A győztes tortát erdei bogyós gyümölcsökkel készítették el, van benne pirított mandula is, sejmes tejfölös musz, és tulajdonképpen egy ilyen elegáns, csíkozott rétegekbe zárt világ az, amit el kell képzelni, fekete ribizli borral megfűszerezve. Hát ez valami mennyei szerintem. A csoki, a vanília és a citrom íze csak tovább emeli az élményt. A liofilizált mána pedig már tényleg csak a habatortán. És hogy hol lehet megkóstolni? A Várkert bazárnál találják meg ma és a holnapi napon is a Magyar Ízek utcáját, és hát országszerte is több mint 500 cukrászda készíti el ezt a finomságot a vendégeknek. Én szeretettel ajánlom, jó kóstolgatás mindenkinek, az ország tortája tehát idén a bíbor fehér lett, a cukorbetegek pedig idén a szilvafácskával bűnözhetnek egészségesen. Jön a Steve Miller Band és az Abrakadabra a Retro Rádióban. Én ezzel a slágerrel kívánok mindenkinek nagyon szép hosszú hétvégét, akár pihenéssel, akár munkával.

rendezvénye, az a debreceni virágkarnevál, ami most már nem csak egy darab esemény, tehát úgy értem, hogy nem csak azt lehet megnézni, ahogy felvonulnak ezek a csodálatos virágokból készített szobrok, költemények, hanem ez már egy ilyen fesztivállá nőtte ki magát, tehát augusztus 18-a és 23-a között folyamatosan lesznek többek között például koncertek. A felvonulás után pedig magukat, a virágkocsikat is meg lehet majd nézni több helyszínen is. A Piac utca felé érdemes elmenni, illetve Nagyvárad irányába, és a közösségi virágkocsiról pedig azt kell tudni, hogy a felvonulás végén a Dósa Nádor téren lesz majd megnézhető augusztus 23-áig, utána pedig a Szigetkék tematikus parkban találkozhatnak vele a rajongók, az érdeklődők. Hát a programokról csak annyit, hogy augusztus 20-án ma a Valmár koncertezik, augusztus 21-én pedig Horváth Tamás is énekel, és 22-én még Nagy Bogival és a Kovalszki meg a Vegával is lehet majd találkozni. Debrecenben, tehát a Kossuth téren. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki részt vesz a virágkarneválon. A Republiké a folytatás, ez a Szeretni valakit valamiért a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Szeretettel köszöntöm Önöket. Augusztus 20-a van. Szoktam mondani, hogyha nem muszáj ilyenkorán kipattani az ágyból, akkor ne keljenek még fel. Félig lehúnyt pillákkal is lehet hallgatni a szuperjó retro slágereket. Közben pedig én még igyekszem ingyenes program lehetőségeket is ajánlani. Hát, ha van Önök között olyan, aki még nem döntött el, hogy merre is mozduljon ki a 4 napos hosszú hétvégén. A következő órában terveim szerint szóba kerül majd a budapesti tűzijáték is, és ellátogatunk Pécs főterére, és hát ahogy ígértem, közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek. Shakirával rázzuk egy kicsit a csípőnket. És mivel ma nagyon sok helyen lesz az országban éjszakában nyúló buli parti, éppen ezért jön a Soho Party és az Éjjel soha nem érhet véget című sláger is.

0: Ezekkel a nagyszerű retrós lágerekkel és programajánlóval várom Önöket a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után...
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
16: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
15: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 20-a van, megkezdtük a hosszú hétvégét, őszintén bízom benne, hogy több retro hallgató teheti meg azt, hogy most éppen pihen és lazít,

lehetőség adódik országszerte. Többek között például Szegeden is érdemes ellátogatni a belvárosba, ahol már 3 óra táján indul a különböző térzenei produkció, lesz díszünnepség és kenyéráldás is. Aztán ott is bulizhatunk egy csomót, koncertekkel várnak minket a szervezők, fellép a Soulwave, Opitz Barbie is énekel, ott lesz velünk a Pedrofon és Varga Miklós is, és Szegeden is lesz tűzijáték, csak úgy, mint Budapesten. Ugye lehet rajta vitatkozni, vagy lehet róla vitatkozni sokat, hogy kell-e tűzijáték, vagy sem. Van, aki nagyon szeret és ragaszkodik hozzá, és azt mondja, hogy igenis ezzel lehet méltóbbá tenni az ünnepet. Vannak, akik pedig azt mondják, hogy mondjuk például állatvédelmi okoknál fogva el kellene felejteni a tűzijátékot. Hát most idén egy ilyen köztes megoldás születik, lesz tűzijáték, de rövidebb lesz, mint az előző években. Egyébként az jutott eszembe, hogy aki Budapesten szeretné megnézni, nyilván összekötheti egy Citadella látogatással is, hiszen a Citadella megújult, felújították, és akkor, ha valaki oda felsétál, akkor tulajdonképpen két legyet üthet egy csapásra, megnézi a megújult Citadellát, és onnan biztos vagyok benne, hogy nagyon szépen fog majd látszani a tűzijáték is. Pécs főterére is ellátogatunk hamarosan, előtte viszont még Meat Loaf énekel a Retro Rádió.

Retro Rádió, jön a Vénusz és a kockahas. Biztos vagyok benne, hogy akkor, amikor édességet eszünk, akkor is tehetünk olyan lépéseket, hozhatunk olyan döntéseket, amivel az egészségesebb irányba megyünk, és akkor még a végén lehet kockahasunk is. Most például mától augusztus 20-án meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, és ennek a versenynek van egy cukormentes győztese, illetve kategóriája is. A hozzáadott cukor nélkül készült szilvafácska alkotóinak a nyakába került idén az aranyérem. Ez egy különleges időutazásra és ízutazásra invitáló sütemény, mert az ízek harmóniáját tulajdonképpen a nagymama kertjének az illata és a frissen főtt lekvár zamata az, ami inspirálta. Egy olyan sütit kell elképzelni, ahol a zamatos szilva gyümölcsössége jelenik meg, és ezt kiegészíti a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jellege, egy könnyed fahéjas mousse fogja össze az egészet, a zöld tea finom jelenlétét is lehet érezni, ez egy kis frissességet ad ennek a kreációnak, és hát ahogy mondtam, megjelenik benne a gyermekkor édes íze és a nagymama szilvás pitéje is, csak harapjanak bele. Szeretettel ajánlom, meg lehet kóstolni országszerte több mint 500 cukrászdában, és többek között például a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban is. A Vénusz és a kockahas érkezik a folytatásban, én ezzel a slágerrel kívánok önöknek kellemes kikapcsolódást, ha valóban pihenéssel telik a 4 napos hosszú hétvége, ha pedig dolgoznak, kitartást kívánok!

0: Ingyenes esti éjszakai buli vár minket országszerte és a fővárosban is, úgyhogy sokan fogják azt kívánni szerintem, hogy soha ne érjen véget az éjjel, jön a Soho Party, és előtte még Freddie Mercury is énekel, én pedig a budapesti helyszínekkel jelentkezem majd hamarosan, mesélek arról, hogy hol, nagyjából milyen jellegű zenére lehet majd bulizni és táncolni egy nagyot, előtte viszont még itt vannak a friss és aktuális hírek, és ahogy ígértem, Freddie Mercury is énekel mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruház vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron. Egyre szárazabbá válik Magyarország. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófa védelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
11: Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből a gazda, keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
10: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Rádió. Említettem önöknek, hogy nagyon-nagyon sok ingyenes program lehetőség, koncert és buli vár minket ma, augusztus 20-án, este, az államalapítás ünnepén. A budapesti helyszínekről viszont még eddig egy szó sem esett. Azt mondtam nyilván, hogy lesz tűzijáték, picit rövidebb, mint amit mondjuk a tavalyi évben élvezhettünk, de mindettől függetlenül nagyon-nagyon szép lesz, kifejezetten új látványelemekkel is kiegészül. És hát a bulik tekintetében egyrészt a Műegyetem rakpart az, amit mindenképpen szeretnék kiemelni. Ott DJ-kkel találkozunk, tehát oda azok menjenek, akik szeretik az elektronikus zenét. Ugyanígy egy hatalmas nagy diszkó, egy ilyen utcabál vár bennünket a Kossuth téren, ahol ugye fényfestés is lesz, az is emeli majd az estének a fényét. És a harmadik helyszín pedig a Margit sziget, amit mindenféleképpen szeretnék megemlíteni. Ott különböző zenekarok lépnek majd fel, találkozunk a Quimby-vel és Bobán Márkovics orkesztrájával is. Hogyha látták annó a Macskajaj című filmet, akkor ismerős lehet ez a jellegű muzsika. Az a lényeg, hogy aki szeret táncolni, szeret bulizni, kikapcsolódna kicsit, és holnap nem kell mennie dolgozni. Tényleg egyben, egészében élvezheti a 4 napos hosszú hétvégét. Ezeken a helyszíneken biztos, hogy nem fog csalódni. Itt mindenképpen talál muzsikát, zenét, talpalávalót és jó társaságot is. Úgyhogy jó szórakozást kívánok ezekhez a partikhoz mindenkinek. Samira, The Rain, ez szól a folytatásban, és előtte még jön a Pet Shop Boys is a Retro Rádióban.

egyszer. Boldog születésnapot kívánunk neki. Természetesen útközben is benneteket hallgatunk. Puszi a retro hallgatóinak. És ahogy mondtam, az SMS-t Szilvitől kaptam. Isten éltesse az ünnepeltet, és ha már azt mondtad, hogy nagyon szereted, akkor ezt egy dallal is megpecsételjük, megerősítjük. Jön a repülők és az I love you, vagyis a szeretlek.

0: Ígértem önöknek, hogy egy csomó-csomó ingyenes program lehetőséget igyekszem ajánlani a retro hallgatóknak. Különböző városokba látogatunk el. Hát, ha vannak önök között olyanok, akik még nem döntötték el, hogy pontosan milyen programmal is töltsék el az augusztus 20-ai napot, vagy úgy általában a négy napos hosszú hétvégét. A pécsiek számára az a jó hír, hogy ott egy fantasztikus családi fesztivál lesz ma. Az a neve, hogy Kovász Családi Fesztivál. Hogyha vannak gyerekeik, akkor érdemes már délelőtt 10 órakor kimenni majd a helyszínre, ami a Rózsakert, illetve a Püspöki Palota kertje lesz, hiszen 10 órától már kolompos mulatsággal várják a legkisebbeket. Lesz ringató gyerekkoncert, a Bóbita Báb Színház is megmutatja a tudását, a tehetségét, és népi játékokkal, ugrálóvárral, íjászattal, állatsimogatóval, illetve a kovászos pékműhelynek a finomságaival is lehet találkozni, tehát én azt gondolom, hogy ez a kisebbeket biztos, hogy elvarázsolja már, mint ez az egész családi fesztivál, a Kovász Családi Nap. Szeretettel ajánlom tehát a programokat mindenkinek a Rózsakertben és a Püspöki Palota kertjében is. Nos, a nagyszerű retro kedvencek között a folytatás, a Hooligans-é jön a Játszom, előtte pedig még Kim Wilde is énekel. A változatos retro kedvencek egész nap elkísérik önöket. Én Nyerges Izabella vagyok, és ma délig maradok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
4: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án. Munkába állt az új köztársasági elnök. Tároljuk megfelelően gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg az államfői tisztségre. Feladatait és jogköreit mostantól teljes körűen gyakorolja. A Sándor Palotában Forsthofer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről, majd találkozott a munkatársakkal. Bak András a rendszerváltás utáni 8. köztársasági elnök. Letartóztattak egy férfit, aki volt felesége megölésével fenyegetőzött egy gyermekvédelmi ügy miatt. A gyanú szerint felhívott egy gödöllői gyermekjóléti központot és közölte, ha szeptemberig nem születik döntés a lánya ügyében, végez az asszonnyal. Követeléshívés fenyegetését később megismételte. A férfi beismertetett tét, de azt állította, hogy szavait nem gondolta komolyan. A rendőrség terrorfenyegetés miatt indított eljárást ellene. Letartóztatását elrendelték, a döntés azonban a fellebbezés miatt még nem végleges. A nagy meleg a gyógyszereinek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifő gyógyszerész.
12: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
14: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok azoknak, akik most ébredtek és most csatlakoznak hozzánk. A mai augusztus 20-ai napot déli 12 óráig töltjük együtt. Szuper jó retro slágerek társaságában és közben igyekszem ingyenes program lehetőségeket is ajánlani azoknak, akik esetleg még nem döntötték el, hogy hová is érdemes kimozdulni, kirándulni. Az biztos, hogy nagyon szép idő lesz, a meteorológusok azt mondják, hogy eső, zápor, zivatar nem rondít bele a mai napunkba, a hőmérséklet csúcsértéke pedig nappal akár a 34 fokot is elérheti, az esti órákban a tűzi játék idején pedig olyan 20-21 fokot mérünk majd. A családi program lehetőségek között szeretném kiemelni a Városligetet, mint helyszínt a budapestieknek, és hát a Margit-szigettel kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy ha látták anno a Macskajaj című filmet és imádták benne Boban Markovics muzsikáját, akkor este 7 órakor érdemes mindenképpen elmenni majd a Margit-szigeti alsó nagyrétre. Ott ugyanis Boban Markovics orkesztrája lép fel, 7 órás a kezdési időpont, ahogy mondtam, 21.30-tól a Quimby zenél, 23 órától pedig az Infra Gandival lehet találkozni. Én nagyon kellemes bulizás, jó mulatást kívánok mindenkinek. Az Eiffel 65 és a Blue Soul a Retro Rádióban. Kívánom, hogy sikerüljön tartalmasan a 4 napos hosszú hétvége. Yo!

Hey, Retro Rádió. Említettem valamelyik nap önöknek, hogy milyen jókat derülök azon, hogy a kereskedelemben hosszú hónapokkal előttünk járnak. Mondok példát, mondjuk most augusztus 20-a van, és én már Halloween dekorációkat látok a boltok polcain. Mindenhol ott vannak a vámpírok, a bosszik, a mumiák, a különböző pókhálóval és denevérekkel díszített minták, illetve matricák, és hát azon sem csodálkoznék, hogyha néhány hét múlva már megjelennének a karácsonyi dekorok is. De nem csak a boltosok járnak jóval előttünk, hanem a meteorológusok is. Pont most reggel kávézás közben futottam bele egy olyan újságcikkbe, ami már azt taglalta, hogy milyen lesz a tél időjárása. Azt jósolják, hogy idén enyhébb telünk lesz, ám de nagyon-nagyon sok csapadékra, sok-sok esőre kell készülni. Hát majd meglátjuk, hogy ezekből a jóslatokból mi lesz igaz és mi nem. Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours szól a folytatásban, előtte pedig itt az Edda és a Kör is. Én ezekkel a nagyszerű és változatos retro slágerekkel kívánok önöknek jó pihenést a hosszú hétvégén.

0: rádióban, előtte pedig még Nick Kershaw is zenél. Hogyha önök is azt tervezik, hogy vándorútra kelnek, mondjuk például Budapest belvárosában, akkor a BKK javaslata szerint ezt mindenképpen a közút és a felszíni tömegközlekedésre kellene megtenni. Az autókat próbálja meg mindenki otthon hagyni, ugyanis rengeteg komoly korlátozás lesz a városban. Ugye nyilván az augusztus 20-ai ünnep miatt lesz ez a kis fennforgás. Többek között az egyik fontos info, este 7 után lezárják a hidakat a tűzijáték miatt, tehát nem lehet átkelni majd a Margit hídon, a Lánc hídon, az Erzsébet hídon és a Szabadság hídon sem, és a hidak mellett a rakpartokon és a környező utcákon is jelentős forgalomkorlátozások lesznek, úgyhogy én tényleg azt javaslom, hogyha valaki vándorútra kél, akkor előtte tájékozódjon, hogy pontosan mire számíthat, és ha teheti, ne autóval induljanak útnak, élvezzék a szép időt, és élvezzék a gazdag ingyenes program lehetőségeket, amelyek számtalan helyszínen várnak minket, többek között a Kossuth téren, a Margit szigeten, a Városligetben, és még sorolhatnám, ma majd igyekszem csemegézni a program lehetőségek közül, hát ha kedvet csinálok azoknak is, akik inkább bekuckózni terveztek ezen a 4 napon. A folytatás, a Groove House-é, jön a Vándor, előtte pedig még Nick Kershaw is zenél, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
10: Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, újabb telepen jelent meg a Sertéspest is, olasztályok a Várkert bazárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
11: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek. Jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
10: Újabb sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. Egy kölkeri gazdaságban a laborvizsgálatok is megerősítették a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása pedig megkezdődött. A NÉBIK fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. A betegség emberre nem veszélyes, az üzletekben kapható magyar sertéshús pedig biztonságosan fogyasztható. Magyar művészek szemében láthatjuk Itáliát a Várkert Bazár új szabadtéri tárlatán. A plakát kiállításon többek között Csontvári Koszkati Vadar, Abanovák Jamos, Szinyei Mersepál és Csók István olasztály, akik lette alkotásai szerepelnek. A képek Silla színes házaitól Capri tengerpartján át egészen Taorminaig és a Fórum Románumig kalózolják a látogatókat. A szabadtéri tárlat október közepéig látható. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Eight Back és a Sunshine Reggae már csak azért is, mert hogy ezen a héten, az augusztus 20-ai hosszú hétvégén tényleg nyárias és tényleg napsütötte idő lesz, sőt, nyugodtan kijelenthetem, hogy talán most utoljára élvezhetjük az igazi forróságot, az igazi kánikulát. Ahogy elnéztem, jövő héten már olyan 25-27 fok körül alakul a hőmérsékleti csúcs, tehát most ezen a héten kell elbúcsúztatni a nyarat, akár egy jó szelet dinnyével, akár egy finom fagyival, akár az ország tortájával, amiről ma sokat meséltem, ezt mától megkóstolhatják. Többek között például a Várkert bazárnál Budapesten, a Magyar Ízek utcájában, és több mint 500 cukrászdában. Én kíváncsi vagyok rá nagyon, a fantázia neve Bíborfehér, a cukormentes kategóriában pedig a szilvafácska nyakába került az aranyérem, úgyhogy jó étvágyat kívánok ezekhez a finomságokhoz mindenkinek, és akkor ahogy mondtam, jön a napsütötte reggi, az utolsó nyárias napokon. Nagyon kellemes szabadtéri

Sem furcsa, hogy a kereskedelem annyira felgyorsult, és annyira tukmálják azt, hogy fogyasszunk, hogy már a Halloween dekoráció van kint a polcokon. Denevérekkel, boszorkányokkal, koponyákkal, csontokkal, mindenféle ilyesmivel lehet találkozni. És figyeljék meg, hogy ahogy megérkezik a szeptember elseje, azonnal kikerülnek majd a mikulások, és mondjuk két héttel később pedig már a karácsonyfa gömbök is. Úgyhogy felgyorsult a világunk, ez egészen biztos, hogy ez jó vagy rossz, hát azon lehet vitatkozni. Van, aki szereti időben beszerezni a dolgokat, és van, akinek pedig kifejezetten rosszul esik az, hogy már most olyan ünnepekre kéne ráhangolódnia, amik hol vannak még, igaz? No, minden esetre önök is eldönthetik, hogy melyik véleményen vannak, amíg Michael Jackson jó kis Halloween-os zenéje szól, ez a Thriller, ha már a Bossy

0: A változatos retro kedvencek pedig szuper jó ráhangolnak minket az esti bulikra. Sok-sok ingyenes program lehetőség várja önöket országszerte.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zene.

0: nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevend, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Nem segített a földeken a kevés eső. Vízen és közúton is találtak ittas vezetőket. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tisza-tavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
11: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, meg csökkente jó zsírral azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
10: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Továbbra is szeretettel várom az SMS-eket azzal kapcsolatban, kinek milyen társaságban, pontosan hol, milyen programmal telik az augusztus 20-ai hosszú hétvégéje. Adjunk egymásnak is ötleteket, amíg bepötyögik. Michael Jackson énekel.

férfi és egy nő között olyannyira működik a kémia a filmvásznon, hogy konkrétan mindent elhiszünk nekik, azt is, hogy őrülten és halálosan szerelmesek egymásba. És van olyan élethelyzet, amikor ez viszont nem arról tanúskodik, hogy tényleg ez van, hogy nagyon-nagyon szeretik egymást, és ezért működik a filmben minden olyan jól, hanem arról árulkodik az egész, hogy milyen nagyszerű színészek. A Dirty Dancing álompárjára nyilván mindenki emlékszik, és hát fantasztikusak voltak együtt szerintem. Én azt a filmet imádom. Úgy eladták nekem, mint a húzat, minden évben megnézem legalább egyszer, pedig rengeteg újságcikkben olvastam arról, hogy a két színész, Patrick Swayze és női partnere a valóságban egyáltalán nem kedvelték egymást, sőt, állítólag olyannyira hűvös volt a hangulat, hogy amikor éppen nem forgott a kamera, akkor nem is voltak hajlandóak egy szobában tartózkodni. Patrick Swayze egy idegesítő kis röhincsnek tartotta a hölgyet, akivel ugye össze volt kényszerítve egy filmbe, és nehezen tudta elképzelni, hogy sikeres lesz a film. Hát annyira jól játszottak igazából, hogy én tényleg elhittem, hogy szerelmesek egymásba. És hasonlóképpen Lady Gagát és Bradley Coopert is megvádolták azzal, hogy hát az nem lehet, hogy ők csak a filmvásznon játsszák el, hogy szerelmesek, biztosan tuti a magánéletben is egy pár, pedig semmi közük nem volt egymáshoz, egyszerűen csak ennyire jól játszottak. De végül is ez a színészeknek a dolga, nem? Egy csodálatos Csillag születik című filmet hoztak össze közösen, ennek a főcím dala szól a Retro Rádióban. Ez a Shallow Lady Gagától és Bradley Coopertől.

0: Rádió. Sokan írtak SMS-t, arról faggattam a retro hallgatóit, hogy kinek milyen társaságban és pontosan mivel telik majd el az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Jani sajnos dolgozik, azt írja, hello Jézus, én meglepődtem, hogy te vagy ma délelőtt, de jó értelemben. Örülök, hogy hallak. Én sajnos dolgozom, kamionozok ebben a pillanatban, és Lyonnál járok. Azt hiszem, maradok veled egész nap. Jani, nagyon jó munkát neked, széles utat, azt hiszem, így mondják a kamionosok egymás között. Remélem, hogy hamar letelik a műszakod, és aztán neked is lesz majd időt pihenni egy picikét. Kedves Izabella, én szeretnék ajánlani egy szuper jó program lehetőséget a paksiaknak. Neoton Família koncert lesz este, várunk mindenkit szeretettel. Hát köszönöm, hogy megírtad. Ott a helye azoknak, akik Pakson élnek, vagy a környéken, és szívesen kimozdulnának egy kicsit este. A nagyszerű retro kedvencekkel hangolom rá önöket az augusztus 20-ai ingyenes koncertekre, program lehetőségekre, bulikra. Jön a modern Talking és a Brother Louis mindjárt. You're no good, can't you see, Brother Louis, Louis, Louis. A 0620-22-22-122-es számra pedig várom az SMS-eket, meséljenek még arról, kinek, mivel, hogyan és kikkel telik a hosszú hétvége.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derek koncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Rádium. Sokan SMS-eztek, ezek közül csemegézek, arra buzdítottam a retro hallgatóit, hogy írják meg, hogy kivel, milyen társaságban és pontosan milyen programokkal telik majd el az augusztus 20-ai nap, vagy a hosszú hétvége. Megkeresett Ági Egerszegről, ő segítséget kér, azt írja, szia Iza, megkérdeznéd a nevemben a hallgatókat, hogy holnaptól vasárnapig a Balatonon és a környékén milyen programok, esetleg koncertek lesznek. Sajnos a mai napon mi még dolgozunk a barát nőmmel, de holnaptól szeretnénk mi is kicsit kimozdulni, és a balatoni programokba vetnénk bele magunkat, hogyha találnánk valami érdekeset. Hát akkor arra buzdítom azokat, akik most hallották a felhívást, és a Balatonon nyaralnak ebben a pillanatban, vagy ott élnek, hogy írják meg, mi az, amit tudnak, hova is lehet esetleg a hosszú hétvégén a Balaton partján kimozdulni. Tomi azt írja, hello Jézus, kérdezted, hogy kinek mivel telik a hosszú hétvége. Én ma kipihenem a tegnapi zumba órát, és tócsnit tervezek főzni. Hát nagyon-nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, akár munkával, akár főzőcskézéssel, akár pihenéssel telik. Én játszom a szuper jó retro kedvenceket, szólnak a háttérben, és ezáltal remélem, hogy kellemesen telik az idő. Shania Twain énekel, előtte pedig még itt a Cutting Crew is.

Kinek mivel telik a hosszú hétvége és a mai augusztus 20-ai nap? Sajnos mi dolgozunk, most éppen két kollégával cserélünk egy oszlopot Kecskeméten. Jó lesz ebben az időben, üdv mindenkinek! Ahogy mondtam, Bó Papa írta az SMS-t. Igen, 35 fok lesz ma, úgyhogy nem irigylem azokat, akik szabadban dolgoznak, de azt is tudni érdemes, hogy ahogy megérkezik az ősz, a szeptember 1-e, úgy hűl vissza az idő ilyen 26-27 fokra, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez az utolsó igazán nyárias időszak, ezt kell kihasználni, ezt kell kielvezni. Aki nem dolgozik, az megteheti, hogy elmenjen a szabadtéri programokra, az augusztus 20-ai ingyenes rendezvényekre országszerte, vagy esetleg kimozduljon hétvégén strandolni egy kicsit, össze lehet csődíteni a barátokat, hogyha van kert, és lehet közösen főzni valamit. Szóval a lényeg az, hogy ezekben a napokban még igazi nyár vár ránk. Néha zápor és zivatar előfordulhat, de hát szerintem ezt túléljük. És utána viszont a következő héten is szeptember 1-ével pedig megérkezik majd a sokkal visszafogottabb idő. Nagyon kellemes napot Rick Astley énekel, én pedig Nyerges Izabella vagyok, és

Képzeljék el, hogy 2026-ban, október 31-én a Nox csinál majd Keszthelyen a Balaton Színházban egy Csendes turné nevű fellépést, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá, és ott lesz. A következő órában jön a Nox és a 100-szor

0: és zenél az Alfa Billis, akikkel pedig egy nappal előtte, 2026. október 30-án pénteken találkozunk majd Budapesten. Ősszel sem maradunk tehát szuper jó koncertek és buli lehetőségek nélkül. A folytatásban a friss és aktuális hírek után jön a Bikini és Bruce Springsteen is énekeli. Nyerges Izabella vagyok, és délig maradok.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nem megszokásból induljunk vásárolni, nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
12: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
11: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Rengetegen szorgoskodnak ebben a pillanatban is, hiába van augusztus 20-a. Boti és Papa például azt írják, hogy mázolással és festéssel telik a mai nap, és ehhez kérnek egy szuper jó slágert.

Retro Rádió. Az augusztus 20-ai ünnepen sokan sok felé mennek ebben a pillanatban, és onnan tudom, hogy rengeteg SMS-t írtak. Köszönöm szépen, hálás vagyok érte. Azt írja Tina, szervusz Izabella, kérünk szépen egy szuper jó kis pörgős zenét, mert hogy a párommal, Lacival és a szüleinkkel mi éppen úton vagyunk Demjénbe. Pancsizni fogunk a mai napon, utána pedig este bulika. Jó szórakozás mindenkinek mára, köszönjük szépen. Hello Izabella, én Bogi vagyok. Jelenleg mi is az autóban ülünk, és megyünk le a Balatonra. Szeretnék az anyukámnak egy frankó számot küldeni. És van, aki szülinapozik. Hello Izabella, nagy kérés lenne, hogy köszöntsétek fel a születésnapján a páromat. Ma 75 éves, és kérek szépen egy szép, szerelmes hangulatú dalt Erzsikémnek. Köszönettel Banditól kaptam ezt az SMS-t. A szép, szerelmes hangulatú slágerről a Cardigans gondoskodik. Ez a Love Fool, ami annak idején a Romeo és Julia című filmnek a betét dalaként is felcsendült. Abban Romeót Leonardo DiCaprio alakította, akinek szerintem ez a szerep nagyon-nagyon jól állt. Olyan kis fiatal volt még ebben a filmben, őrület, hogy repül az idő. Ez a Cardigans és a Love Fool.

is megtaláltak. Azt írják, hogy ők ebben a pillanatban Almádiban vannak, és nagyon-nagyon kellemes és jó a víz a strandon, úgyhogy szeretettel ajánlják a többi retro hallgatónak is. Kedves Izabella, Edóka vagyok, én dolgozom sajnos hétvégén is, de pénteken azért lesz egy napom, hogy én is pihenjek, és az a tervem, hogy saslikot fogunk sütni a szomszédokkal. Nagyon-nagyon jó zenék mennek, ma is így könnyebb egy kicsit a munka. Edóka írta tehát ezt az SMS-t, köszönjük szépen, örülök, hogy te is itt vagy velünk. És végül megkeresett Lennox és Írországból. Good morning, Izus! Csatlakozom Janihoz, a kamionoshoz, aki az imént írt neked. Én is dolgozom, Belfast felé robogok ebben a pillanatban Észak-Írországban, és csak gondolatban tudok ezáltal veletek ünnepelni. A legjobb, hogy végre hosszú-hosszú idő után ismét esik az eső. Lennox Írországból keresett tehát minket. Nagyon-nagyon kellemes napot kívánok azoknak, akik dolgoznak, és természetesen azoknak is, akik megtehetik, hogy picit pihenjenek, picit elengedjék magukat a négy napos hosszú hétvégén, akár a szorgoskodáshoz, akár a lazításhoz. Szólnak a háttérben a nagyszerű retro kedvencek, itt a Nox és a Százszor ölelj még, és előtte Phil Collins is énekel.

Arról számoltak be SMS-ben, hogy a mai napon még dolgozni kénytelenek, de holnap útnak indulnának a Balaton irányába, és szeretnék, hogy ajánljunk nekik valami jó kis bulit, valami jó kis programot. Az a helyzet, hogy a Balaton partján több mint 20 helyszínen rendeznek a mai augusztus 20-ai napon különböző ünnepségeket, és van, ahol egész fesztivállá növi ki magát a hosszú hétvégén a program. Többek között például a Balaton Boglár is egy olyan helyszín, ahol nem csak ma, de 21-én pénteken és szombaton, illetve vasárnap is lesznek bulik és koncertek. Pénteken például este 9 órától a Lord zenekar zenél, de találkozunk DJ Tottival és az Art of Beats-el is, és a szombati nap programjai közül mondjuk például a Road zenekarnak a koncertjét emelem ki, de ahogy említettem, vasárnap is lesz buli, úgyhogy nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki úgy dönt, hogy felveszi a nyúlcipőt és elmegy Balatonboglárra. Az SMS-ezők között úgy látom, hogy nagyon sokan családi rendezvényekkel és mindenféle kis főzőcskézéssel töltik majd a napot. Azt írja nekem valaki, hello Jézus, nálunk családi pizzasütés lesz a mai napon, és a hosszú hétvége alatt készül majd egy jó nagy adag lecsó is. Természetesen szabad tűzön, szép napot kívánunk a retro hallgatóknak, és Katiék pedig szülinapoznak, hello Jézus, ma van apukám 80. születésnapja, holnap lesz a parti, ezért ma sütök és főzök. Szép hétvégét és szép ünnepet kívánok mindenkinek. Kati, puszillak téged, a szülinaposnak üzenem, hogy Isten éltesse. Remélem, hogy minden jól sikerül, és jól fogjátok magatokat érezni holnap. Rajtam nem múlik, én szuper jó retros lágereket készítettem össze most is, és holnap is itt leszek reggel 6 és déli 12 óra között. Jön a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, előtte pedig még Kylie Minogue is énekel.

0: Rádióm, így délelőtt 11 óra táján sokan sürögnek, forognak a konyhában ebben a pillanatban. Megtalált többek között például Alíz, apa és anya aláírással egy SMS. Sziasztok! A fiamnak, Marcinak és Istvánnak szeretnék boldog névnapot kívánni. Már készülünk a délutáni zsúrra, ahol őket fogjuk ünnepelni. Sütünk, főzünk majd a családdal. Kívánok nekik sok-sok örömet, boldogságot és szeretetet. Legalább annyit, amit én is kapok tőlük. Puszi, és ahogy mondtam, Alíz, apa és anya aláírással jött az SMS. Kedves Izabella, képzeld, ma van a legidősebb unokánk 18. születésnapja, és szeretnénk őt megköszönteni Enyingen. Erzsi mama, Zoli papa és Alex aláírással jött az SMS. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Szeretetben, boldogságban, egészségben üzenjük, hogy nagyon szeretjük. Köszönjük, ha beolvasod az unokánk neve. Barabás, Maja, Kira, Isten éltessen téged, Maja, nagy mérföldkő az életedben a mai nap, hiszen felnőtté váltál, sok boldogságot és örömet kívánok én magam is, és meg is ajándékozom az ünnepelteket egy szuper jó slágerre, jön a Kauma és a Lambada mindjárt. Maradt még egy óránk együtt, Dénes Tamás majd csak délben érkezik, úgyhogy addig is szól a Kauma és a Lambada a hírek után.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demil Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A Kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntetőeljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavetőgránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
8: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrusféléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, kakukkfű és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
7: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Kaptam egy SMS-t, miszerint az M7 a Balaton felé fullon van, Pest felé pedig szinte üres, de hát ez természetes, hiszen elindult a hosszú hétvége, augusztus 20-a van, szólnak a nagyszerű retro kedvencek, ezúttal a Kaumával és a Lambadával pihenünk.

Retro Rádió. Újabb és újabb SMS-eket írnak, jó, hogy ilyen sokan itt vagyunk együtt. Drága Iza, mondd be, légy szíves, hogy már csak két nap, és végre szombat, amikor is találkozhatok Szintiámmal, már nagyon várom. István vagyok, Siófokról. Kedves Izabella, kérdezted, hogy kinek mivel telik a hosszú hétvége? Nekem munkával, kisállatpanzión van, és amíg mások elutaznak, addig én vigyázok a picikre. Ellátom őket, takarítok utánuk, etetgetem a tengeri malacokat vagy a nyuszikat, van, akit gyógyszerezni is kell. Jelenleg 26 kisállat van a panzióban, vannak, akik egyedül, vannak, akik párban, vagy hármasban, vagy kisebb és nagyobb csapatokban. Nekem ma is ők a feladatom, a panziós aláírással jött az SMS. Hello Ízus, én bolonyait főzök ebben a pillanatban, puszilom a retro hallgatókat, jó étvágyat neked. Kedves Izabella, szuper a műsor ma is. Én a Ferencváros foci csapatának szurkolok. Ma este játszik a csapatunk a törökök ellen. Fontos Európa Liga meccs lesz. Tudnál egy lelkesítő dalt küldeni a Fradinak? Jó munkát kívánok, Erika vagyok, és nagyon-nagyon jó lesne a játékosoknak és a szurkolóknak is ez az üzenet. Szia, Berci vagyok, Csörötnekről. Kérek szépen egy szuper jó pörgős számot Lambéria festéshez. Szép napot kívánok mindenkinek. No, hát ahogy az SMS-ekből is kitűnik, mindenkinek tartalmasan telik a mai augusztus 20-ai napja. Jó pihenést és jó szorgoskodást azoknak, akik nem tehetik meg, hogy lógassák a lábukat. DJ Bobo és az Everybody Soul a Retro Rádió.

slágerei Retro Rádium. Talán megszokták a retro hallgatók, hogy velem a kívánság műsorban találkoznak, és ezért jön ennyi SMS, nem tudom, de nagyon jól esik. Szia Izús, én Vikinek szeretnék most itt üzenni a Retro Rádióban, akiről csak annyit tudok, hogy egy kazincbarcikai élelmiszerboltban dolgozik. Kb. Egy éve láttam utoljára, de azóta sem megy ki a fejemből, még én magam sem értem, hogy miért. Remélem, egyszer úgy alakulnak a dolgok, hogy megismerhetem, küldenék neki egy slágert. Szia Izús, Kinga és Flóri vagyunk, mi ma tudtuk le a balatoni nyaralásunkat, úgyhogy úton vagyunk haza, a kutyusaink már nagyon várnak minket, viszont akik most tartanak a Balaton felé az M7-esen, nekik kitartást kívánunk, mert hatalmas a dugó Pesttől lefelé. Magyarországnak pedig boldog szülinapot kívánunk, ahogy mondtam, Kinga és Flóri írták az SMS-t. Szia Izús, remek slágerek szólnak ma is, én is dolgozom ma, de semmi kifogásom ellene, hiszen nyaraltam is és kipihentem magam, Nikó vagyok, a cukrász. Szia Izabella, az egész bonyhádi strand titeket hallgat ebben a pillanatban, köztük a szüleim is, akiknek nagyon sok mindent köszönhetek. Szóljon egy dal anyukámnak és apukámnak, mert mi egészen addig gyerekek maradhatunk, amíg ők velünk vannak az életben. Kedves Izús, képzeld, én most egyedül vagyok, és a barátnőm is, egymástól 60 kilométerre. Kérek szépen magunknak és mindenkinek, aki egyedül tölti a mai napot, egy szép számot. Üzenem, hogy legyen mindenki boldogabb, és legyen mindenkinek szebb napja. Köszönöm! Hello Izós! Sagótarjánban tankcsapda és Republik koncert lesz ma, és ingyenes, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket. És itt van velem Koppány is, aki azt mondja, hogy útban van a szobából a konyhába, és főzőcskézni tervez a mai napon. Hát akármit is választanak programként, én játszom hozzá a szuperior retro slágereket, ez a Rigiera és a Vamos a la playa, vagyis a Menjünk a strandra!

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Perceken belül átadom a terepet Dénes Tamásnak, úgyhogy ma már csak néhány utolsó SMS üzenet fér bele, viszont ígérem, hogy holnap reggel 6 órakor ismét együtt ébredünk, tehát ha valaki szeretne mesélni arról, hogy hogyan kivel telik a hosszú hétvégéje, vagy meglepne valakit egy kedves gondolattal, akkor nyugodtan SMS-ezzen holnap reggel 6 órától is. Szép napot, Ízus! Én Vurci vagyok Bodajkról, ezen a szép napon az unokáimat szeretném köszönteni, Levit, Sofit, Hunit és Borkát. Kedves Iza, képzeld, mi a férjemmel a hosszú hétvégét Miskolc-Tapolcán fogjuk tölteni kettesben, és megyünk a debreceni Virágkarnevára is 20-án, tehát a mai napon. Közeleg a 10. házassági évfordulónk, és emiatt megyünk kikapcsolódni. Kriszta vagyok, és üzenem a páromnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Kedves Izabella, én Zsolt vagyok, és képzeld, nekem ma születik a fiam, alig várom, szeretnék küldeni a páromnak egy dalt, üzenem neki, hogy imádom. Kedves Ízus, Rozika vagyok. Örülök, hogy hallom a vidám hangodat. Mi a férjem szülőfalujába megyünk éppen, és együtt leszünk majd a rokonokkal. Egy kis szülinapozás lesz. Most készül a finom islersüti. Jó pihenést és ünneplést mindenkinek. Kedves Iza, éppen úton vagyunk hazafelé Bulgáriából, autózunk, és a jó zenék velünk vannak egész nap. A hazafelé tartóknak kitartást és jó utat, a szembejövőknek pedig nagyon jó nyaralást kívánunk. Üdv Betty és Imi a bulgár A1-es autópályáról. És végül itt van velem valaki, aki Nagydobosról megy ebben a pillanatban Debrecenbe, szintén a Virág Karnevára. Este 9 órakor ott is tűzijáték lesz. Ezt is belefogalmazta az SMS-be, úgyhogy köszönjük szépen akkor a programajánlót. Ma nagyon sok ötletet adtunk egymásnak azzal kapcsolatban, hogy hová, merre is lehet menni egy picit kikapcsolódni, kirándulni. A nagyszerű retro slágerek között jön a Los Del Rio és a Macarena, előtte pedig még itt a Bee Gees és a Stayin' Alive.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy utolsó SMS Szentes Sándortól, és ezzel át is adom a terepet Dénes Tominak. Hello Izabella, Varga Katalinnak a Mester utca 5-be szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Ma a szülinapos, és én már 50 éve szeretem. Üzenem neki, hogy imádom, és még egyszer ugyanennyit együtt. A Queennel ajándékozzuk őt meg, Dénes Tomi, ezzel kezd.
2: I want to break free.
1: További nagyon szép ünnepet mindenkinek, holnap reggel 6 órakor ismét együtt ébredünk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
7: Akcióözön az XXX Lucban.
8: Irány az XXX Luc!
7: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
3: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország. Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
15: bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
14: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután. Csodaszép ünnepet kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, tartsanak velem és a legnagyobb slágerekkel. Jó hangulat augusztus 20-án délután is itt a Retro Rádióban. A nyitány a Queen-é.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva. Ez délután fél egy a mikrofonnál Dénes Tamás. Augusztus 20-a van, ezt még sokszor hallják, de tényleg egy nemzeti ünnepen is nagy zenék szólnak itt a retro rádióban, úgyhogy most sem lesz másképp, hozok majd első mellettet Shakirát. Előttük viszont mindjárt jön a Boniem egyik emlékezetes dala, Sunny, ez pedig most egy igazi latin sztár fogja megelőzni. Ricky Martin, aki nemrég járt Budapesten és adott elképesztően sikeres koncertet. Hozom tőle a La Copa de la Vida, egy igazi futballista dalt itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, Rádió 7 perccel járunk délután, fél egy után a mikrofonnál Dénes Tamás, és egy nagyon érdekes sztorit szeretnék villámgyorsan elmesélni önöknek. Adva van az Egyesült Államokban egy 8 éves kisfiú, őt úgy hívják, hogy Christian McPhillamy, akit hát bántanak az iskolában. Ahogy szokták mondani, bullyingolják, azaz folyamatosan, mint szóban, mint pedig testben bántják. Egyetlen egy oka van mindennek, a szőke kisfiú növeszti a haját, hosszú haja van, hát egészen lassan már a melléig ér, a 8 éves kisfiú pedig hát hasonlít egy kislányra így, de hát őt ez nem érdekli, azt mondja, senki nem bánthatja ezért, és ennek oka van. Nagyon-nagyon sokáig titkolta, hogy mi ennek az oka, egy kétségtelen, hogy növesztette 2 éven keresztül a haját, majd figyeljenek, szó nélkül egy Locks of Love nevű szervezetnek ajándékozta a haját, amikor levágták, amely akkor már megközelítette a 0,5 métert, mármint annak a hosszúsága, és ez a Locks of Love egy szervezet, amely olyan gyerekeknek adja a hajakat, akik rákban szenvednek és elvesztették a hajukat, így pótolni tudják. Hiába a sok bántás, a srác nem mondta el, hogy mire gyűjti a haját, szóval le a kalappal előtte. Most rövid hajjal, boldogan él, hiszen tényleg jótékony célra tudta felajánlani ezt a sok-sok hajat. Úgyhogy le a kalappal még egyszer a 8 esztendős Christian McPhillamy előtt. Nem véletlenül mondtam el még egyszer a nevét. Nálunk a folytatás viszont egy glóriáé lesz, nevezetesen Laura Branigan glóriájáé, hiszen a United hófehér jaguári előtt ezt a dalt játszom itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3/4-1 van, én pedig nyomom tovább a nagy slágereket, hiszen ezt ígértem ilyenkor augusztus 20-án is a nemzeti ünnepen, úgyhogy hamarosan érkezik Enya, vagy éppen a Roxette, tehát különböző stílusokat fogok játszani, és hogy tényleg különböző stílusokról legyen szó a folytatás is, ennek megfelelően valami egészen másé, hiszen az olasz Sabrina érkezzék, és a 80-as években az összes fiatal fiúra hatással lévő Boys, Boys, Boys című dal, ezt nyomom már is itt a Retro Rádióban. Gyönyörű ünnepet kívánok önöknek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióin a folytatásban is, így augusztus 20-án délután nyomom a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a retro rádióban. Ennek örömére érkezik majd hamarosan a Republik.
1: Neked könnyű lehet, de azért nekem se rossz.
0: A polcról leemeltem egy nagyon régi kislemezt, itt lesz majd az Ottavan is. És még sok más láger itt az ünnepen. A Retro Rádióban tartsanak velem.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 ezer forint felett vásárol Fish and Chips, 20 ezer forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Ma zárva van a boltok többsége. A mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra. Maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt is után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Augusztus 20-a csütörtök van és ebédidő. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, de természetesen ettől itt a Retro Rádió ma még a legnagyobb slágerek szólnak, ahogy megszokhatták, Anastasiától kezdve egészen a jazz meg azig a nyitány Billy Idol-én.

szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menet.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz, délután 13:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és nagyon-nagyon büszkén mesélhetem azt a történetet, hogy Demjén Ferenc koncertjére, a retro rádiós Demjén koncertre, amely ugye ingyenes, és regisztrációhoz kötöttük a jelentkezést, ez lesz ugye majd vasárnap este Siófokon a plázson. Nos, erre a koncertre kevesebb, mint 24 óra alatt a retro rádió hallgatói 10 000-en egészen pontosan regisztráltak, tehát minden jegy elfogyott. Kevesebb, mint 24 óra alatt. Le a kalappal! Én azt hiszem, hogy ezt hívják úgy, hogy lelkesedés. Nyilván szeretik a művész, de mi is büszkék vagyunk retro rádiósok, hogy azért megteremthettük ezt a koncertet, és rajtunk keresztül ilyen sokan pillanatok alatt elvitték a jegyeket. Na menjünk is tovább, most valami egészen más következik. Ja, majd az Ott van és a Republik is előttük, Share, és a kisé feministára sikerezett. Strong Enough itt a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió a folytatásban. Az a Kim Carnes érkezzen, aki most 81 esztendősen is még felfellé, mondjuk most már nyilván egyre kevesebbet. 1981-es nagy sikerét játszom most itt a Retro Rádióban, ez a Battle

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió augusztus 20-án, nagyjából 3 perccel 3:42 után. Nyomom tovább a nagy slágereket itt a retro rádióban, mindjárt dadog egyes, Captain John, egy picit kap még Whitney Houston is, de előttük az X-Beatle, vagyis George Harrison és a Gunna Man Sedona 1986-ból itt a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, egy picit szomorúan, de félbeszakítom ezt a Whitney Houston dalt, hogy tovább tudjunk haladni, hiszen hamarosan friss információk érkeznek, aztán pedig olyan sztárok, mint például az Exotic a Trabanttal, vagy éppen Michel Teló fogja boldogítani önöket igazi, hamisítatlan latin zenével.
1: Nossa, nossa.
0: És persze a latin hangulat mellett sokféle más stílus is a folytatásban a nagy slágerekkel itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
12: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezés a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Azt írja egy hallgatónk, hogy a nyár fénypontja mindig augusztus 20-a, én pedig ezzel nagyjából egyet tudok érteni. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, én pedig teszem hozzá a nagy slágereket a Backstreet Boys-tól kezdve egészen az emberekig. A kezdés a Los Lobos Rock'n'Roll-jáj.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, rengeteg a program a mai nemzeti ünnepen itt a városban, mármint ami a fővárost illeti, de a legnagyobb városokkal egyetemben, hiszen mindenhol különböző katonai parádék vannak, nyilván este tűzijáték lesz, és aközben is koncertek, különböző szórakoztató programok. Most itt nézem a fővárosi program özönt, hiszen ugye a tűzijáték az majd az esti órákban kezdődik, sötétedés után. A budai várban jelen pillanatban mesterségek ünnepe van, a Várkertnél Magyar Ízek utcája, a Margit szigeten rengeteg gyerekprogram, a Műegyetem rakparton pedig koncertek kezdődnek majd, és összességében azt mondhatom, hogy szinte mindenütt rengeteg programmal kedveskednek azoknak, akik augusztus 20-át együtt szeretnék ünnepelni. Na, nálunk pedig itt a Retro Rádióban azoknak kedveskedek, akik a jó zenét szeretik. Jön majd az Exotica Trabanttal, hozok Regit a UB40-val, ez pedig már a Backstreet Boys, és egy nagy siker az ezredfordulóról, a Larger Than Life itt a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei retro rádió, 8 perccel járunk délután, 14:30 után, és éppen a napokban valamelyik kisebb csatornán néztem bele a 80-as évek augusztus 20-áját ábrázoló filmbe, a Veri az ördög a feleségét című magyar filmbe. Ha valaki nem látta, érdemes megnézni. Minden benne van, ami a 80-as évekről tudni kell. Na jó, a folytatás viszont éppen ezért a Don't Worry Be Happy, azaz ne aggódj, legyél boldog, ez a dal szól most itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió augusztus 20-án is öntöm önökre a nagyobbnál nagyobb slágereket. Ahogy megszokatták, itt lesz majd egy igazi rock klasszikus. Gary Moore és a The Loner, a magányos, előtte Susan Vega Tom's Diner című dalát is hozom, a 90-es évek egyik legnagyobb sikerét, amit most hallanak, az pedig már a Depeche Mode és a Personal Jesus a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én azt ígértem, hogy nagy-nagy slágerek a folytatásban is, és ilyen rockballada után is hozok még nagy-nagy slágereket, úgyhogy figyeljenek. Jön majd többek között a Back to Black egy Máté Péter feldolgozással a következő órában. Rick Astley sem maradhat ki, aki lent a Balaton partján is bizonyította, hogy mekkora arc. És még számtalan sztár, számtalan sláger a folytatásban, itt a Retro Rádióban augusztus 20-án délután.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagydíjon folytathatja a szezont. Sok napsütésre is igazi nyári melegre számíthatunk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A szél többfelé megélénkülhet, időnként meg is erősödik majd. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északon, északnyugaton növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet. Ott elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Marad a hőség a hosszú hétvége második napján is, 30-38 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nemzeti ünnepünk augusztus 20-e van, ráadásul ugye este tűzijátékkal és rengeteg érdekességgel. A mikrofonnál Dénes Tamás, de a Retro Rádió sem marad ki, mi nagy zenéket játszunk Limától kezdve egészen az Eddáig. A nyitány már is az

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás meglehetősen bizarr verekedés robbant ki a minap egy egyiptomi alexandriai luxus szállóban, ahol Hossam Hassan az egyiptomi labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya ünnepelte volna a 60. születésnapját. Történt ugyanis, hogy ugye arab férfiről van szó, két felesége van, és a két feleség, hát nem tudom szebben mondani, egymásnak esett, irtózatos verekedés alakult ki. Történt ugyanis, hogy az első feleség, nevezetesen Hovajda El Garbavit, akit még 94-ben vett el, és 4 közös gyermekük született, szóval az első feleség leöntötte valamivel, legalábbis a videó tanúsága szerint, Dan Adamet, a második feleséget, akitől egyelőre még nem született gyerek. A történet azonban itt nem áll meg, ugyanis a 4 gyerek, amiután a két nő összeverekedett, az anyjuk segítségére sietett, és ezek után már piszkos nagy verekedés alakult ki. Hát egyelőre ennyit tudunk, meg annyit, hogy a hírek szerint a foci edző el is ájult a verekedést meglátva. Nálunk nem kell elájulni, hanem figyelni kell. Jön majd az Edda és Limál is, amit viszont most hallanak, az Gloria Estefan a Miami Sound Machine-nal. Ez a You'll Be Mine Party Time, a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. 3/4 augusztus 20-án egy picit visszaemlékezünk a nyár közepére, amikor Rick Astley fellépett a paloznaki jazz pikniken, és örült jó fej volt, bulizott, táncolt, jól érezte magát, szerette a közönséget, mi pedig szerettük őt. Rick Astley és a Together Forever, hol máshol, mint itt a retro rádióban.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió 3/4 van. Augusztus 20-án köszöntöm Önöket, és villámgyorsan néhány szót arról, hogyha van kedvük, akkor délután 6-ig velem töltetik az időt, és persze rengeteg nagyon nagy slágerrel. 6 és 8 óra között ma nem lesz retro kívánság műsor, rengeteg zenét kapnak viszont cserébe. Aztán 8 órától Abaházi Csabi érkezik, és a szokásos Abaházi Presszó, és még sok-sok meglepetés, hát mégiscsak augusztus 20-a van. Minden esetre én nyomom tovább a nagy slágereket, most például a Chess című musical egyik legnagyobb sikerét hozom. Murray Head és egy éjszaka Bangkokban, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 4 óra van, ez azt jelenti, hogy át is adom gyorsan a helyet a hírolvasó kollégának, aztán pedig jövök vissza nagyobbnál nagyobb slágerekkel, többek között a vasárnap Retro Rádiós koncertet adó Demjén Ferenccel. Csendben jegyzem meg, teltház lesz, azaz 10 000 néző. A Retro Rádió hallgatói lesznek majd ott, de egyébként játszom majd Kiszt is a következő órában. És hozok még rengeteg nagyon nagy slágert így augusztus 20-án délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85 200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575 000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15 800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 000 látogatót vonz. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egyre közelebb és közelebb az estéhez, az ünnepi tűzijátékhoz, a szokásos augusztus 20-ai tűzijátékhoz. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Nálunk pedig a nagy slágerek érkeznek egymás után az LGT-től kezdve egészen a 5-ig. A nyitány Chris Rea.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz, délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, nagyon sokan nyaralnak, egy kicsit nekik szól most ez a kis néhány mondatos előrejelzés. Hát elsősorban ugye miután kiadták a másodfokú hőségriadót, ez azt is jelzi, hogy nagyjából hétfőig bezárólag bizony forró időnk lesz, ha nem is 40 fok, de általában 30-32 fok közötti hőmérsékletekkel, csúcshőmérsékletekkel, viszont bizony most már a nyár végén járunk, az éjszakák egy kicsit hűvösebbek, talán jobban élvezhetőek lesznek. Nézzük gyorsan a vizek hőmérsékletét. Jelen pillanatban a Duna-Budapestnél 24 Celsius fokos, a Tisza Tokajnál 24, Szegednél 25 fokos, ami pedig a hazai tavainkat illeti. A Balaton ma Siófoknál 24 fokos volt, a Velencei tó pedig 23 Celsius fokos, Agárdnál a Lupatavak hőmérséklete 24 fokos. Megyünk is tovább, a folytatás a Kiss és az LGT, vagyis két ilyen legendás zenekar előtt. A svéd Medjay legyen, ja már is az All About the Money, minden, amit a pénzről tudni kell itt a Retro Rádióban augusztus 20-án.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 7 perccel járunk délután, fél öt után. Barnabás írt SMS-t, azt írja, hogy már most nem lehet parkolóhelyet találni ott a Jászai-Mari tér környékén. Rengeteg az autó, már most zsúfoltságban. Barnabás, köszi szépen. Hát mondjuk speciál erre számítottunk, tűzijáték előtt már néhány órával is nem könnyű a parkolás arra felé. Inkább zenét hallgassunk itt a Retro Rádióban, nem is akármilyet. Jön már is a Commonard és a Don't Leave Me This Way itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Hamarosan kollégám elmondja, hogy vajon ez a jó idő pontosan meddig tart, és mikor zavarhatják meg elsők egyáltalán a nyarat. Szóval hamarosan jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, és a nagy slágerek sem maradnak el, így augusztus 20-án érkezik majd a Hungária. És a Village People YMCA-je is jelzi, hogy igazi ünnepnap van ma. De játszom még további piszoknagy slágereket, tartsanak velem így augusztus 20-án délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Akcióözön az XXX Lucban!
7: Irány az XXX Lutz!
6: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés.

0: már 35 éve.
1: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Sokan kíváncsiak az országházra a nemzeti ünnepen. Harry herceg és családja visszaköltözik Angliába. 37 fokot is mérhetünk ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Az államalapítás jelentőségéről és az ország védelméről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepségen Budapesten. A kormányfő a tisztavatáson hangsúlyozta, Szent István tudta, hogy egy ország felépítése nem egyetlen döntés vagy csata eredménye, hanem egy hosszú és kitartó munka. Ehhez intézményekre, törvényekre, tudásra, szövetségesekre és felelősséget vállaló emberekre van szükség. Magyar Péter szerint különleges jelentősége van annak, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvéd tiszteket, mert egy államnak képesnek kell lennie megvédeni polgárait. Drónviszály. Kína a drónokra és alkatrészeikre kivetett amerikai vámok visszavonását követeli Washingtontól. Peking szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva protekcionista intézkedéseket vezetett be, amelyek hátrányosan érintik a kínai vállalatokat. Az Ázsiai Állam Kereskedelmi Minisztériumának közleménye szerint az Amerikába exportált drónokat elsősorban mezőgazdasági, ipari és filmes célokra használják. A pekingi vezetés kiemelte, a vámok a globális ellátási láncokat is zavarják. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Sok napsütésre is, igazi nyári melegre számíthatunk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. A szél többfelé megélénkülhet, időnként meg is erősödik majd. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északon, északnyugaton növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet. Ott elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Marad a hőség a hosszú hétvége második napján is, 30-38 fokos maximumokra számíthatunk.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most! Minden
11: időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ünnepnapon augusztus 20-a, és ezen a csütörtöki délutánon is mondjuk a nagyobbnál nagyobb slágereket, ahogy megszokhatták a mikrofonnál. Dénes Tamás, jön majd a bikini, de itt lesz Celine Dion is egy nagy sikerrel. Én kezdésként Joe Cocker.

Budapest legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután fél hat a mikrofonnál Dénás Tamás, aki a fővárosban szeretné látni a tűzijátékot, már pedig erre kíváncsiak a legtöbben. Azoknak jelzem, hogy picit kisebb lesz a terület, mint korábban, hiszen a ma este 9 órakor kezdődő produkció a Margit híd és a Lánchíd közötti nagyjából másfél kilométeres Dunaszakaszra koncentrálódik, és a szervezők szerint a tűzijátékot a budai oldalról lehet majd a legjobban látni, bár még egyszer hangsúlyozom, ugye nemrég Barnabás jelezte, hogy már a Jászai Mari tér környékén a fővárosban parkolni sem lehet, de közben megkaptuk egyébként azt a listát, hogy a Balatonparton mikor kezdődnek a tűzijátékok. Nos, a legtöbb helyen vagy 9, vagy 10 órakor lesznek a tűzijátékok, de például Balatonbogláron este 11 órakor, Földváron fél 10-kor fogják fellőni majd az első tűzijátékokat, Szepezden is fél 10-kor kezdődik, Tihanyban kétszer is lesz, egyszer fényfestéssel, egyszer a hagyományos tűzijátékot lehet megrendezni, az Amárdi Strand Fesztiválon pedig 22 óra 10 perckor fogják fellőni majd. Egyedül ugye Tatabányáról kaptunk jelentést, hogy elmarad az idei tűzijáték. Mi pedig menjünk tovább Celine Dionnal és a That's the Way This című nagy sikerével, a Bikini és a Coldplay előtt itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát most már egyre és egyre közelebb kerülünk a mai tűzijátékhoz, illetve tűzijátékokhoz, hiszen az ország rengeteg pontján, ahogy hallották, több pontján rendeznek majd kisebb településektől egészen a fővárosig nagy tűzijátékokat. Én jó szórakozást kívánok mindenhez, közben hadd jelezzem csendben, hogy nem lesz ma két órás kívánság műsor, helyette sok-sok zene, éppen a készülődés jegyében. Amit pedig most hallanak az Ocsomácsó előtt, az Madonna nagy sikere, Material Girl a Retron.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2-perccel járunk most már 3:46 után. Egy kicsit feldobom önöket a most következő dallal. Jöjjön a San Francisco-i Village People, ez pedig YMCA a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én még most nem búcsúzom, hiszen összeraktunk rengeteg nagyon nagy slágert a következő két órára is, kivételesen ma augusztus 20-a révén elmarad a két órás retro kívánság műsor, helyette a legnagyobb slágerek szólnak, egy kis előkészület a tűzijátékra. A folytatásban mindjárt visszajövök, és a Twisted Sisterrel, Radics Gigivel, vagy éppen a KFT-vel folytatom majd. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol! Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
10: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor...

0: hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hamarosan tetőzik a hőség lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhattak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búvár egységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már, a Fidesz frakció megalakulásakor jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy egészen a tűzijáték indulásáig itt a Retro Rádióban csak a nagyobbnál nagyobb slágerek szóljanak. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, úgyhogy ezeket kapják ebben az órában is, Rod Stewarttól kezdve egészen Ravish Gigig, annyit

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A Retro Rádió
1: és Sláger a 80-as évekből
0: teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
9: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15000 forint felett vásárol fish and chips, 20000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kaptak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte a fiatalok kísérőikkel és nevelőikkel.

0: szemekkel tekinthetik meg a tűzi játékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzi játék pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy ma a tűzijáték kezdeték, vagyis ebben a két órában, ahol a kívánságműsor szokott lenni, csak zenék szólnak, és ehhez tartjuk most magunkat a mikrofonnál. Dénás Tamás jön ebben az órában a Zanzivár, vagy éppen Rob Thomas Carlos Santanával a nyitány, Tina Turner.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Én lassan búcsúzom, de ne felejtsék, most indul az Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Trill Beatrix lesz majd. Másodperceken belül indulnak. Én ezzel búcsúzom már. Kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét, szép ünnepet. Dénes Tamást hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért,

0: másokkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidám parkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezés a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam színésznő, a két tavalyi sikerfilmben, a Hogyan tudnék élni nélküledben és a Futni mentemben is szerepelt. Trill Beatrix, töltöm az italt, indítom a zenét.

0: talál.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Trill Beatrix, a mai beszélgetőtársam, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: Mindenki Beatrixnek hív, vagy Beáznak?
3: Bea.
2: Bea.
3: Sőt, gimibe, vagy vannak olyan gimis osztálytársaim, akik trixiznek, de egyébként azt nem szeretem, tehát ki nem állhatom.
2: Nekik kihúzom a listáról a trixit.
3: Nekik megengedem, de ennyi, tehát ez 2-3 ember maximum, akinek ezt engedélyezem.
2: Te jársz még vissza Fehérgyarmatra?
3: Rögtön bele a közepébe. Nem.
2: Nem. Tehát nem él ott már olyan rokonok.
3: Hát a Fehérgyarmaton csak mi voltunk, a Kárpátalján éltek rokonok, de ott már ott is már nagyon háború óta sokan átjöttek Magyarországra, úgyhogy hát meg oda nem is nagyon tudunk menni most, úgyhogy...
2: Igen. Azért kérdeztem, hogy nemrég eladtam egy autót, pont egy fehérgyarmati úriember vette meg, és rohadt messze van, és ráadásul motorhibás volt, és ő neki trélerre kellett jönni, tehát hogy...
3: Hát nincs közel, az biztos, valami 3 óra, nem?
2: Atya úristen.
3: Nagyon messze van, igen. De olyan jó érzés, akkor megláttam még a fehérgyarmat feliratot, akkor így megdobban a szívem.
2: Meddig éltél ott? Hány éves korodig?
3: Az elsőt ott jártam általános iskolában, tehát ilyen 6-7 volt.
2: De előtte ugye éltetek Kárpátalján, aztán utána Fehérgyarmatról költöztetek Pestre.
3: Budapestre.
2: De ez viszonylag sok költözés így az első, nem tudom, néhány évedben.
3: Igen, de hát nem emlékszek rá annyira, úgyhogy ez Fehérgyarmat megvan, de például a kárpátaljai éveimre egyáltalán...
2: De is arra, hogy miért kellett költözni? Vagy miért arra, költöztetek?
3: Hát
2: az
3: így nagyobb korunkban nyilván, amikor már ilyen felfogtuk, hogy így Budapesten vagyunk, akkor így elmondták a szüleink, de én arra emlékszem nagyon, hogy én nem akartam Budapestre jönni. Óckodtam az egésztől, hogy nagyon szerettem a fehérgyarmati osztálytársaimat, a barátaimat, meg az egész közeget, ami ott körülvett. És aztán, ahogy feljöttünk Budapestre, akkor így nem is ment nekem nagyon a beilleszkedés. Hát aztán így nagyot fordult velem a világ, és utána meg már el se tudnám képzelni magam máshol. Tehát, hogy nem költöznék most már vissza.
2: Pösti lettél.
3: Hát igen, a családban igen, nagyon. A nővéremmel ezt mindig megkaptuk.
2: Figyelj, és ezt elárulod nekem vagy a hallgatóknak? Mert mondtad, hogy amikor már nagyobbak lettetek, akkor mondták a szülők, hogy miért kellett költözni, miért költöztetek. Hogy ez mi volt?
3: Ja, hát szerintem csak szimpla ilyen munkakeresés, meg hogy nekünk, hogy több lehetőségünk legyen, tehát hogy ilyen, tehát ez a szokásos.
2: Ebben speciál lehet, hogy igazuk volt, nem?
3: Hát ott lehet, hogy bejött ez a döntés, azért, hogy mind a kettőnek tesóm, és a kis azért elég jó irányba tart az élet, ezért én se paraszkodhatok, úgyhogy igen.
2: És te már Fehérgyarmaton tudtad, hogy vagy akkor már gondoltad, álmodoztál arról, hogy színésznő leszel?
3: Az
2: később jött?
3: Nem, az Budapesten a Bakács téri suliba jártam, az általánosban, és ott volt színjátszó szakkör, és az ott kezdődött el ez az egész gondolat.
2: Csak egyszer egy riportban mondtad, hogy gyerekként arról álmodoztál, hogy egy horrorfilmben játszol.
3: Igen, hát ez ilyen második-harmadikos általános iskolás koromban kattant be, de hát Fehérgyarmaton én ott még elég zárkózott gyereknek számítottam, úgyhogy ott még nem voltak ilyen gondolataim.
2: Jó, Fehérgyarmatot most akkor ugorjuk, és akkor már Pesten vagyunk, és akkor még gyerek vagy, jó gyerek voltál, vagy milyen gyerek voltál? Nem vágtad rá, hogy jó?
3: Szerintem nem voltam rossz gyerek, de jó se. Tehát azért volt olyan, hogy mit tudom, eltűntem, vagy... Tehát azért csináltam olyan... Igen, hogy délután tehát én ilyen nagyon nagy szakkörös voltam. Tehát én hétfőtől péntekig nekem minden napra volt valami szakkör. Kerámia, rajszakkör, színjátszó, klarinét, szolfés, tehát minden. Tehát, hogy csak ne kellene napköziben lenni.
2: Ja, akkor, de ezeket te választottad?
3: Igen, ezeket én raktam így össze a hetemet, hogy akkor... És általában ilyen 6-ra értem haza, így suli után, mert hogy mindig volt valami szakkör, meg program. És akkor volt azt hiszem egyszer egy ilyen rajzverseny, ami után így a nagymamámmal kellett volna találkoznom, de hát pont ilyen búcsú volt ott a téren, és akkor én így elmentem az osztálytársaimmal. Szóval azért voltak ilyenek, amiket így most már lehet, hogy máshogy csinálnék, de most szerintem ezen kívül amúgy jó
2: gyerek voltam. Hát ez minden gyerek életében bele kell, hogy férjen. Tehát most mit mesélnél, hogy ültél otthon és tanultad a matekot?
3: Nem írtam leckét soha.
2: Nem is voltál jó tanuló?
3: De amúgy jó, hát valahogy így mindig így kihoztam, ilyen 4-es tanuló voltam. Tehát tényleg ez a tipik jó tanuló. Tehát nem ilyen kitűnő, hanem ilyen kémia, meg matek, az gimiben az kiderült, az nagyon nem ment, de a többi ezzel úgy el voltam.
2: És ezen a színjátszó szakkörön, amiről meséltél, ott a tehetségesnek számítottál? Tehát ott valaki felfigyelt rád, hogy ó, ebből a kislányból lesz még valami?
3: Hát Ezt most nehéz így megmondani. Én nagyon-nagyon élveztem azt, amit csinálok, és szerintem inkább az látszott rajtam, hogy nagyon élvezettel. Tehát hétfőn este, hogyha tudtam, hogy kedden színjátszon, akkor így izgatottan feküdtem le, és alig vártam, hogy reggel legyen, és délután legyen, hogy ott legyek ezzel a csapattal, és így csináljuk ezeket a feladatokat, amiket ott Pap Márta, a tanárnőnk kitalált. Úgyhogy... És amikor volt egy bemutató, akkor ott általában azért igen volt, hogy én ilyen nagyobb szerepeket kaptam, aminek nyilván nagyon örültem, és próbáltam megugrani.
2: De ugyanígy mondjuk a rajzszakkör az nem hozott ennyire tűzben. De
3: pont a rajzszakkör volt a másik, amit szintén nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon sok versenyre jártam, és volt egy pont, ahol így évelején egy napra tették, nem lehetett máshogy kihozni, és akkor dönteni kellett, hogy akkor rajzszakkör vagy színjátszó, és hát ott egyértelmű volt, hogy akkor a rajzszakkör az ennyi volt. És
2: a sport az nem is volt benne az életedben?
3: Nem, az a tesóm. Azt a nevérem viszi a családba, ő kosarazott, én sportoltam, eltört a kezem, lábam, tehát hogy nem.
2: És egy családban kettő sportoló nem lehet, csak egy?
3: Nem, nálunk ez is szépen valahogy, ahogy születtünk, így elosztódott, hogy ő vitte mindig a focizót, meg kosarazott, én meg bármikor valami sportba kezdtem, akkor valami mindig eltört. De azért így szeretem, meg így el vagyok most már így vele, vagy hogy így hát ezért nem tartom magam egy ilyen sporty girlnek, de
2: azért... Akkor nem volt versenyszerű sportolás nem, az életedben?
3: Nem, semmi, semmi.
2: Az nem adott egy rendszert a...
3: Nem. Hát a zene, a színjátszó, meg a rajz, inkább ezek a művészeti foglalkozások.
2: Tehát te voltál a művészeti ágon, a tesod meg a sportvonalon. Jó, kis szünet, és aztán folytatjuk. Trill Beatrix. Hú, majdnem kimondtam a Trixi. Trill Beatrix a vendég itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Trill Beatrix a mai beszélgető társam. Csak azért kérdezek erre rá, mert tudom, hogy máshol is meséltél róla, hogy édesapád, unokatestvére a Trill Zsolt, tehát hogy van művész a családban, azt téged bármennyire befolyásolt a döntésedben?
2: Nem
1: volt egy ilyen példakép, hogy nem. Én is úgy szeretnék színész lenni, mint ő.
2: Nem. Tehát, hogy tudtam, hogy ő így van, megláttuk is színházban, de amikor nekem ez az egész elindult, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, nem ő volt a motivációm, hanem inkább saját magam, meg az, amit éreztem ebben a csapatban, amikor ott voltam délutánonként. Úgyhogy nem.
1: De segítséget kaptál, ezt is mesélted.
2: Hogy igen, a Nelly segített az első felvételinél, ugye a versekben.
1: Én ismerem a sztorit, majd vissza fogunk rá térni, mert ez egy tök érdekes dolog, hogy aztán mégsem volt egyértelmű az utad a színművészetire, meg egyáltalán a színi pályára. De azért akarok erre később visszatérni, mert engem most ez baromira érdekel, és nehogy elfelejtsem a kérdést, képes vagyok rá. Hogy mennyit változott az életed az utóbbi mondjuk fél évben, de lehet, hogy inkább egy évben. Mert benne voltál két olyan sikerfilmben, amelyek szinte mi egymással versenyeztek, mindenki látta, mindenki többször is látta, és hát mondjuk, ha Hollywoodban lennénk, akkor lehet, hogy most nem is tudnánk már beszélgetni, mert az időpontot kellene kérni, meg limuzina hoznának.
2: Csak Hollywoodban lennénk.
1: Tehát, hogy két ilyen sikerfilm után egy magyar színésznő élete mennyit változik, ha változik?
2: Hát egyébként meglepően keveset talán ilyen civil dolgokban. Olyan szempontból nyilván sokat változott, hogy a színház az nagyon beindult, ugye, de inkább ez is inkább a Loop-nak köszönhet, hogy én a Loop Színházi Társulásnál vagyok, és ott elég sok előadásom lett az utóbbi pár hónapban, mondjuk ahhoz képest, hogy két darabbal indultam, most a hatodik bemutatómra próbálunk éppen.
1: De ez nincs összefüggés?
2: Szerintem van, persze. Hát most már persze, hogy néha felismernek, meg így odajönnek fotózkodni, ami egyébként én tökre élvezek, vagy hogy nincs ezzel problémám, meg nem tehát nem jövök ettől annyira zavarban. Nyilván azért furcsa mondjuk, hogy most is a Szigeten így odajött egy csajszi, és akkor ilyenkor én is úgy meglepődök, hogy itt egy csomó külföldi előadó, meg magyar zenészek itt mozognak költünk, és akkor így hozzám jönnek oda, szóval inkább ilyen jó érzés.
1: Hát jó, hát ez mégiscsak több mint 1 millióan látták, vagy 1 millió szor, ebben lehet, hogy ugyanazok látták a Futni mentemet, mint a Hogyan tudnék élni
2: nélkül. Hát valószínűleg igen.
1: De hogy tényleg óriási nagy siker, és hogy én nem csodálom, hogy megismernek. De az jó érzés?
2: Jó, persze. Hát szerintem, aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. Mert nyilván az ebbe meg lehet, tehát hogy sok, hogy amikor már annyira ismert vagy, hogy már emiatt már olyan hatása van az életedre, hogy nem tudsz kimenni az utcán, az egy más helyzet, de azért én itt nem tartok, tehát hogy én nekem ez ilyen élvezetes, el vagyok vele.
1: De hogy a feladatokból nem lesz több? Tehát most már vagy olyan helyzetben, hogy válogathatsz?
2: Hát most is itt vagyok, úgyhogy nem. Én örülök ezeknek a felkéréseknek, meg örülök annak, hogy kíváncsiak rám az emberek, és persze van olyan, amit nem vállalok, vagy nem fér bele tényleg az időmbe, mert mondjuk forgatás, próba folyamat, plusz előadás, tehát hogy így sok minden van, és azért volt olyan, hogy valamit így vissza kellett dobnom emiatt, de tehát persze ilyen szempontból azért van változás, tehát azért van
1: de érdekes, feladat. Hogy én nem is erre a feladatra gondoltam, hanem hogy még több forgatás, még több színházi felkérés, nem tudom, hogy reklámra még kérnek-e fel, mert régebben az is volt.
2: Volt reklám, igen, az most így kicsit elmaradt mostanában. Sajnos film is mindig van, tehát hogy az is, hál' Istennek, azért így az évi egy az általában így szokott lenni, aminek így nagyon örülök, de ilyen szempontból szerintem Magyarországon máshogy van ez, tehát hogy nem úgy van, hogy valaki berobban, és akkor onnantól így megy a karrierre, addig, amíg nem tudom, ő nem dönt úgy, hogy kiszáll. Azért egyel szerintem döcögősebb ez itthon, de én még pont a szerencsések közé tartozom. Tehát...
1: Igen, csak eszembe jutnak nevek. Pont a Csányi, akivel ugye játszol a Futni mentemben, vagy a Fenyő Iván, akik amikor berobbantak, akkor mindenki, aki filmet készített, bennük gondolkodott. Szerintem ilyen most az ember már is.
2: Meg a Franciska. Igen.
1: És azt gondolom, hogy te is ilyen lehetnél, vagy ilyen lehetsz, mert hogy...
2: Hát köszönöm. Jó egy ilyen listán rajta lenni.
1: Ha én filmrendező lennék...
2: Fogadtál
1: velem? Hát tehát, hogy kellene egy jó nő, akkor biztos, hogy rád gondolnék, érted?
2: Ó, köszönöm.
1: De közben meg ez egy skatuja, amiből lehet, hogy te nem kérsz, vagy nem is annyira ezt szeretnéd.
2: Hát filmben azért visszadobni szerepet azért az egy nagyon nehéz döntés, mert ahhoz már tényleg ott kell tartanod, hogy tehát aki ilyen döntést meghoz, hogy visszadob egy filmszerepet, akkor az már egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont, mert akkor azt jelenti, hogy ő neki tényleg van egy miből megélnie, kettő annyi munka lehetősége, hogy az őt szakmailag kielégítse. Úgyhogy igen, nyilván jó lenne változatosabb szerepeket, meg több forgatókönyvből választani, de hát azért annyi film nem készül itthon, azt azért ezt tudjuk, de hát reméljük, hogy majd ennek is eljön az idő, hogy még több. Egyébként mondjuk pont mostani időszakban szerintem tök jó aranykorát éli a magyar film, hogy forognak is, meg szeretik is a nézők, és változatos filmek forognak, tehát a vígjátéktől kezdve mindenféle kategóriai filmet meg lehet találni.
1: És jó filmek,
2: igen.
1: Volt egy idő, amikor szinte kizárólag csak művészfilmek, meg ilyen nagyon elvont filmek jöttek, az se volt rossz, de most örülök, hogy vannak ilyen szórakoztató mozik, mert valahogy engem az jobban megfog, tehát nekem inkább hozzám szól, én ezt érzem.
2: És én nagyon abban bízom, hogy ez csak a kezdet, tehát hogy ez valaminek az indító szele, és hogy ez csak egyre jobb lesz, és az, hogy majd én ebben így benne leszek ebben a forgószélben, csoda szavak. Szóval igen, én szeretnék még sokat, meg jó lenne majd így egyszer ilyen, hogy hát akkor ezt most nem, ezt most igen, de az még szerintem az még odébb van.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Trill Beatrix a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Viva Afrix, a mai beszélgető társam, és ha már tettem utalást a kinézetedre, akkor ezt beszéljük, hogy én kíváncsi vagyok rá, és kíváncsi vagyok arra, hogy te ezt hogy látod. Mert nyilvánvalóan tök jól játszottál minden filmben, amit eddig láttam tőled.
2: Köszönöm szépen.
1: De szerinted mennyit tesz hozzá az, hogy úgy nézel ki, ahogy? Tehát, hogy a számít-e?
2: Hogy a külső, a film.
1: Igen.
2: Szerintem számít. Szerintem sokat számít, mert alapvetően... szeretjük a szép embereket. Van egy ilyen, szerintem van az emberekben egy ilyen elfogultság, hogy egyből, hogyha valaki jól néz ki, akkor azzal kötjük össze, hogy akkor biztos jó fej vagy, vagy intelligens vagy. Tehát, hogy ami nem feltétlenül minden helyzetben igaz. Úgyhogy most én nem magamra gondolok.
1: Nem gondolod, hogy most nem magadról beszélsz.
2: Ja, úgy tök szar fej vagyok. Szóval igen, szerintem fontos, és színészként feladatunk is az, hogy egyébként erre így figyeljünk. Tehát, hogy ez egy ilyen sajnos kimondott elvárás is, hogy azért a színészeknek azért úgy formában kell tartania, testüket is, az elméjüket, a lelkükre nagyon kell vigyázni. Hál' Istennek egyébként ez most már egy ilyen modern dolog, hogy nem a szétcseszett színészek a jó színészek, hanem azok, akik tudnak koncentrálni.
1: Tehát, akik mentálisan rendben
2: igen,
1: vannak.
2: Igen.
1: De te ezen dolgozol, tehát neked ezzel van feladatod?
2: Van, abszolút igen. Tehát azzal is, hogy elfogadjam azt, hogy öregszem például.
1: Mi vagy... van?
2: Ez minden nőnek, hát főleg én most múltam 30, tehát hogy ilyenkor az így bekattan az emberben ez a gondolat, hogy úristen, már nem leszek soha 20 éves. Azért ezt így el kell engedni, ezt a gondolatot. Én járok pszichológushoz rendszeresen, tehát hogy én próbálok ezekre a dolgokra így odafigyelni, mert azért nyilván mint mindenkinek, nekem is vannak olyan pontok, amikor így, jaj, most picit úgy elfáradtam, valamikor meg nagyon meg tudom élni azt, hogy most így minden ilyen nagyon jól klappol, meg jó dolgok történnek velem, de hát pont emiatt, hogy nagyon magas fokon élek meg érzelmeket, ezért erre nekem szerintem különösen így figyelnem kell, hogy akkor ezek a dolgok így a fejemben is így rendben legyenek.
1: De ezt te tudod magadtól, vagy ezt idősebb kollégák javasolták, hogy menj el te is szakemberhez, vagy ezt mondjuk kötelez rá, nem tudom, valamelyik társulat, vagy a forgatáson mondják, hogy ahhoz, hogy kezelhető legyél.
2: Hát, ja, nem szakemberhez járni. Semmi ilyesmi. Nem, én amúgy nagyon hiszek abban, hogy szerintem mindenkinek érdemes kipróbálni, vagy járni terápiára. Hát én egyébként nem olyan régóta járok, szerintem 1-1,5 éve kezdtem el, szóval előtte is így már bennem volt, csak így nem történt olyan dolog, ami miatt így azt éreztem, hogy na most. De hát így 1,5 éve volt olyan, amikor így azt éreztem, most akkor lehet, hogy így ezt így kibeszélném magamból, és annyira bejött, hogy azóta ez így rendszer. Tehát az életemnek egy tök fontos pontja lett.
1: Abszolút nem akarom ezt megkérdőjelezni. És tudom is, hogy ez mennyire fontos.
2: Csak is jársz?
1: Én nem járok, de tudom azt, itt nagyon sok szakemberrel beszélgetek ebben a műsorban, de azt tudom, hogy éppen a szakemberek mondják, hogy Magyarországon ez még mindig él, ez a sztereotípia, hogy hát nem vagyok én bolond. Hogy,
2: ja, de szerintem ez ilyen generációs dolog.
1: Igen.
2: Tehát a fiatalok már nem így gondolják, ez inkább a szüleink, vagy az én szüleim, vagy éppen lehet. De mert szerintem már ők sem, már ők is azért már így. Tehát anyukám szerintem tökre elfogadja ezt, vagy hogy nem gondolja azt, hogy papíros vagyok.
1: Egyre inkább elfogadott, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy ez milyen kézzelfogható változásokat hoz. Tehát, hogy,
2: mármint?
1: Hát, hogy el lehet-e magyarázni, hogy 1,5 évvel ezelőtt milyen voltál, és mi változott azóta, amióta szakemberhez jársz?
2: Ja, fú, hát azért ezt így nehéz. Hát nem tudom. Tehát azért ez így magamról nem tudom megfogalmazni. Tehát az, hogy például, hogy erről így beszélek, talán már ez egy ilyen jó pontja, hogy erről szerintem nem ciki beszélni, vagy hogy...
1: De attól, tehát, hogy nincs ilyen, hogy előtte nehezen formáltam meg, nem tudom, ilyen vagy olyan karaktereket, és azóta könnyebb, tehát ilyen kézzel fogható
2: nem,
1: dolog
2: igen,
1: nincs. Vagy hogy előtte dökítőréseim voltak a metrón, most meg már nincs.
2: Nem, semmi ilyesmi. Nem, azért ennyire kézzel, tehát nekem ilyen kézzel fogható nincsen. Lehet a barátaim jobban tudnának erre a kérdésre válaszolni, hogy ők látnak-e. Hát talán az, hogyha egyet mondanom kell, akkor lehet az, hogy jobban merek így a megérzéseimre hallgatni, vagy hogy kimondani azt, amit ténylegesen gondolok. Talán ez. De szerintem ez egy pozitív.
1: Kimondani azt, amit valójában gondolsz, azért az emberek általában pofonokat szoktak kapni, tehát hogy ez, hát, az is veszélyes dolog,
2: jó,
1: nem?
2: De lehet szépen. Becsomagolva.
1: Egyet, de régebben egyszer mondtad is magadról, hogy te ilyen éles nyelvű vagy.
2: Igen, tehát, nem vagyok ilyen, úgy igen. Én azért bele tudok venni ilyen konfliktusom, de egyébként ahogy telik az idő, ez amúgy azt érzem, hogy finomodik.
1: De lehet, hogy akkor ez is a szakembernek a...
2: Lehet, igen.
1: A hatása.
2: Lehet, neki köszönhető. Ki tudja.
1: Oké, ez a mentális része, fizikai része. Kell sportolni, vagy ez adottság, úgy maradsz és kész?
2: Igen, én ugye szerencsés vagyok, mert nem szeretek sportolni, borzasztóan szégyellem és sajnálom. Mostanában a barátnőm rávett, hogy elkezdtünk járni, újra futni, mert nyilván mikor forgattuk a filmet, akkor jártam, meg utána is még egy pár hónapig így megmaradt, meg így hébe-hóba jegyzegettem otthon, de ilyen valahogy is sosem sikerült így beépíteni így a mindennapjaimban, mert egyszerűen nem köt le, és elfáradok tőle, és még többet eszem, tehát hogy ilyen abszolút azt éreztem, hogy nincs így jó hatással rám. De most például mostanában járunk ki a Városligetbe futni, és most pont azt érzem, hogy most nagyon jól esik. De hogy ez most lehet, hogy most tart egy, nem tudom, egy hónapig, két hétig, vagy fél évig, addig csinálom, amíg jól esik. De amúgy szerintem fontos, igen. Én rólam nem kell példát venni, mert nagyon rossz példa vagyok, de szeretnék ezen is például egyébként változtatni, tehát hogy jó.
1: Csak annyi ilyen sztár interjút lehetett olvasni, hallani, amikor nagy sztárok panaszkodtak, nem ehetnek bármit, meg annyi mindent kell megtenniük annak érdekében, hogy jól mutassanak a vásznon.
2: Én bekinélek, borzasztó.
1: Komolyan?
2: Nagyon-nagyon rosszul étkezek.
1: Te jó neked, hogy nem látszik rajtad semmi.
2: Igen, borzasztó.
1: Mázlista vagy.
2: Imádom az ilyen.
1: Én csak rá gondolok, és már is hisztam 2 kilót biztos.
2: Ne utálj.
1: Nem foglak ezzel. Magamat utálom. Nekem még többet kellene mozogni. Na jó, kis szünet, és aztán folytatjuk Trio Beatrix-el vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Vilbe Afrix, a mai beszélgető társam, csak azért nem mondtad, hogy amikor a futni mentemet forgattátok, akkor kötelező volt futni? Tehát, hogy el kellett menned sportolni. Azt mérték valahogy, valakik? Vagy te magad, hogy a futni mentem forgatása alatt hány kilométert kellett lefutni?
2: Ja nem, semmi ilyesmi. Hát kaptunk személyedzőt, uh-huh. aki segített, meg nyilván mindenki egyénileg otthon is edzegetett, ahogy tudott. Illetve egy profi olimpiai bajnok is felkészített minket, tehát hogy vele is volt egy-két találkozó, úgyhogy ilyen szempontból a film vezetősége, tehát ők segítettek ebben, hogy mi minél jobb állapotban kerüljünk. Tehát januárban volt az olvasópróba, és áprilisig volt időnk így fizikailag
1: felkészülni. Hát a film meg pont arról szól, hogy olyanok futnak, akik amúgy nem nagyon szoktak.
2: Hát igen, ezt el kell játszani. Aha. Aztán nyilván azért úgy könnyebb, hogyha maga végett. Tehát, hogy közben azt is el kell tudni játszani, hogy mi ezt ténylegesen lefutottuk. Aha. Úgyhogy ebben azért kaptunk segítséget. Meg hát bírni kellett azért a forgatáson, amikor ilyen futós napunk volt, azt hiszem így hívtuk, akkor azért ott akkor egész napot menni kellett, meg futni kellett.
1: És ezt fizikailag beszélni együtt, az.
2: Igen. Azt is gyakorolni kellett, igen, hogy a szöveg. Az egyébként főleg a tenkirékának volt egy ilyen telefonos jelenete, ahol így fut, és azt hiszem a főnökével beszél, és azt hiszem, ő arra külön így készült is, mert tudta, hogy azért az nem egy könnyű feladat. Hát tehát igen, én most pont tegnap voltam futni, és fölhívott a barátom. Három mondatot nem bírtam, alig vártam, hogy letegyük, mondom, ez fújci ki, hogy én leforgattam egy ilyen filmet, és nem tudok futás közben telefonálni. De úgy, ez 3 éve volt, úgyhogy...
1: Ja, de miért veszed fel akkor?
2: Ez fontos volt.
1: Van
2: olyan emberek, akiknek felveszem.
1: Akkor, amikor ez a két sikerfilm a moziba került, és tényleg hihetetlen siker volt, akkor ti már volt, vagy te, meg nyilván mindenki más, aki ebben szerepelt, valami teljesen másban voltatok benne. Ettől függetlenül ti azt át tudjátok élni, azt a sikert? Tehát még vissza tudtok abba kerülni, abba a flowba, amit ez a film adott?
2: Szerintem ez személyenként változik. Én visszatudok. Így ilyen nosztalgia. Tehát emlékszem, hogy pont a futni mentemet nagyon sok olyan vetítés volt, ahol utána ilyen közönségtalálkozó volt szervezve, és én olyankor volt, hogy beültem és belenéztem a filmbe, és tök jól esett így visszanézni, meg így visszagondolni, mondjuk jaj, arra a forgatási napra, hogy ezt azért csináltuk úgy, mert hogy esett az eső, és egyébként meg ezért lett átírva a szöveg, tehát hogy ilyen nekem ez így megy, vagy hogy én így szeretem. Tehát hogy most is, hogyha mondjuk megnézném a filmet, akkor biztos, hogy végig vigyorognám, mert eszembe jutna, hogy úgy de jó volt ezt forgatni. Mert az tényleg nagyon jó volt forgatni, és az annyira jó, mikor egy projekt így készül, hogy jó hangulatban, jó társaságban, jó élményekkel, nem feszkósan, tehát hogy azért van amikor ez sajnos elkerülhetetlen, mondjuk időhiány miatt, és itt is volt időhiány, de valahogy a Gábor, Herendi Gábor rendező, ő úgy dolgozik, hogy nagyon-nagyon jó körülmény, vagy nagyon jó hangulatot szeret maga köré teremteni, és ő úgy tud jól dolgozni, hogyha ha jó a flow. És szerintem ezt nagyon jól
1: természetesnek tűnik.
2: Nem mindenki dolgozik.
1: Igen, csak az a fura, hogy akkor ezek szerint ez nem mindenhol van meg, vagy nem minden esetben van meg.
2: Uh-huh. Nem, sajnos, te erről mindezt, tehát szerintem ez ilyen példamutató, hogy ő csinálja, mert szerintem mindenkinek, a stábnak is jó, a színészeknek is, tehát hogy mindenkire jó hatással van.
1: És ha most nem csak erre a filmre gondolunk, akkor egyáltalán, amikor visszanézed magad, az milyen?
2: hát fura. Az első visszanézés mindig az a legrosszabb. Mert akkor így, na most akkor nézzük, hogy én amit ott belül éreztem, az kívülről, hogy mennyire látszik, vagy nem látszik. Aztán utána meg elfogadom, hogy akkor most már ez lesz, és nincs beleszólásom, hogy mondjuk lehet, hogy én nem azt a felvételt raktam, vagy nem, tehát hogy mondjuk emlékszem rá, hogy az a negyedik felvétel volt, és nekem a harmadik volt meg mondjuk belülről jobban, de ebbe ugye mi már nem szólhatunk bele. De egyébként nekem ilyen szinten nincs, tehát én nem vagyok olyan, hogy jaj, én soha nem nézem vissza magam, nem, ez kamu, én visszanézem magam, és ha kell, többször is visszanézem magam, sőt, én forgatáson szeretek oda menni, és egyből visszanézni. Vannak olyan rendezők, akik ezt nem is engedik, de egyébként ez is azt érzem, hogy így változik, tehát hogy vannak, akik meg már így tök lazán kezelik, és úgy vannak vele, hogyha vissza akarod nézni, akkor gyere, nézd vissza.
1: Ebben tudod, mi az érdekes, hogy Hát színésznő vagy, nem is magadat nézed, hanem az alakításodat, vagy azt a karaktert. Uh-huh. Tehát, hogy mennyire tudsz kívül helyezkedni, nézőként lenni, akkor, amikor saját magadról van szó, vagy a magad által megformált karakterről. Nem tudom, hogy érthető a kérdés, de nem ilyen, ez ilyen skizofrén állapot.
2: Igen, hát ilyenkor például, tehát hogyha most az a kérdés, hogy mi alapján nézem vissza, mondjuk egy forgatáson, hát én érzem.
1: Hát nyilván azt nézed, hogy jól lát-e a hajad, vagy nem tudom, szépen néztél le.
2: Valamikor azt is nézik el, hogy kapcsolódik-e, de nem, hanem inkább az, hogy érzedben, hogy mennyire látom azt, hogy mondjuk hiteles, vagy hogy hát mondjuk ott az a grimasz, az így kiukassza a jelenetet, vagy pont, hogy megcsinálja a point, onnan hiányzik egy visszanézés, tehát hogy inkább ilyen, akár ilyen technikai, vagy ilyen külső dolgokat, de alapvetően nekem inkább ez az első benyomás, hogy én elhiszem-e magamnak, amit mondok, vagy sem.
1: És van lehetőség, ha te azt mondod, hogy szerintem ez nem volt jó, vegyük újra?
2: Van, de nem szeretik. azt hiszem, az a szabály, hogy vagy van egy ilyen iratlan szabály, vagy volt olyan forgatás, hogy ez így ki volt mondva, hogy egyszer kérhetünk ilyet egy nap, hogy akkor így mindenki, hogy egyszer kérheti azt, hogy akkor ezt vegyük újra. De amúgy ez,
1: nyilván
2: ez
1: a kollégák sem szeretik, tehát hogy a színész kollégák sem, meg hát az egész stáb.
2: És igen. Az idő az pénz, és megcsúszunk, és akkor túli, és tehát hogy nagyon-nagyon figyelni kell erre, hogy

0: kell kihozni magunkból, de, de azért ezt így puzzle be kell rakni, hogy kevesebb hát ott, hiba
1: igen, tehát ahol
0: van.
1: Ez megvan tudat, nem tudat alatt, hanem hogy a tudatodban, van, hogy,
0: igen.
1: Hogy itt azért össze kell szedned magad, akkor az jobb teljesítményre sarkal?
0: Hát muszáj, igen. Tehát most is forgattunk egy ugyanúgy a Vertigósokkal egy új filmet, szintén ilyen 19-20 napos forgatás volt, abból nekem egyébként nem volt olyan sok napom, tehát pici szerepem lesz, és volt egy pont a forgatáson, talán ennyit elárulhatok, hogy így elnevettem magam, mert valamit ott a kolléganőmmel ott ügyetlenkedtünk, és így azt vártam, hogy ja, most akkor lesz ebből egy ilyen kis közösség, és nem azonnal vissza kellett állni, és egyből le se állt a kamera, hanem akkor oké, mehet. És így, basszus, hát tényleg, hogy itt erre nincs idő, meg nem szabad. Tehát, hogy így, és ott egy pillanatra így kiestem, és így emlékeztetnem kellett magam, hogy na, egy másodperc alatt utána összeszedtem magam, mert beugrott, hogy itt tempóban is csinálni kell.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Trio Beatrix a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökkent.

0: helyeken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére, a négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagydíjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Trill Beatrix színésznő.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Trill Beatrix a mai beszélgető társam. Azért szeretnék egy kicsit visszamenni most a pályád elejére, amikor volt egy kis szünet, amikor nem színésznőként gondoltál magadra, hanem dolgoztál benzinkúton, ezt is sokszor elmeséled. Vagy én azt gondolom, hogy egy ilyen kitérő tök jót tehet az embernek ahhoz, hogy aztán utána még hitelesebb tudjon lenni.
2: Igen, egyébként mi egyetemen sokat beszéltünk erről az osztálytársaimmal, hogy jó dolog az, hogyha gimi után rögtön felvesznek minket, vagy jó az, hogyha megtapasztalja az ember egy picit így az életet, vagy hogy így azt, hogy milyen, hogyha nem egyetemen van, hanem csak így bulizik, vagy elkezd valami másfajta szakot, tehát hogy, és én mindig azt támogattam, hogy szerintem egy év kell. Pont azért, mert annyira durva a színész szak, hogy ott, hogyha azt úgy kezded el, hogy rögtön gimi után, szerintem az így azért meg tudja az ember picit hát csavarni. Milyen,
1: ezt így utólag persze tudja az ember, de te már akkor tudtad, mikor előtte voltál, vagy ja, akkor hát gondoltad?
2: Nem, de egyébként én nem felvételiztem, mikor végzős voltam. Tehát amikor gimiben én érettségiztem, abban az évben nem felvételiztem semmelyik színész szakra. Úgyhogy,
1: de sehova?
2: De valamilyen, nem tudom, valami bölcsész talán bejelöltek, de hál' Istennek nem vettek föl, úgyhogy...
1: Hál' Istennek!
2: Hát így utólag most arra azt mondom, az egy jó kis év volt, az kellett. Ott bulisztam, dolgoztam, elkezdtem egy ilyen OK-s és valami, nem tudom, dekorszakot, ugye lakberendezői pályára akartam menni, úgyhogy, de az egy ilyen tök jó időszaka volt az életemnek, vagy egy ilyen hasznos időszaka volt, hogy így...
1: Hát nyilván...
2: Így 21 volt, évesen.
1: Igen, tehát, hogy egy embernek ezt kell csinálni 21 évesen, az a kérdés, hogy az ilyen megfogható pillanatok-e, hogy akkor, amit átéltél, azt be tudod-e vinni az alakításaidba, akár színházban, akár filmben.
2: Igen, egyébként szerintem ez is úgy van, hogy valakinek így a jó, valakinek meg pont az volt jó, hogy egyből belekerült ebbe a sodrásba, és hogy szerintem ez is személyenként változik, hogy kinek mi volt vagy kinek, valaki meg utólag mondja azt, hogy hát, hogy kellett volna. Én ilyen szempontból azt mondom, hogy nekem így volt tökéletes, hogy ott volt az egy év ilyen lazulás, akkor mondjuk így.
1: Van egy ilyen visszatérő kérdésem, ezt általában a színészeknek, vagy színésznőknek szoktam feltenni, mert engem ez baromira érdekel, hát nekem tőlem nagyon távol áll az egész, én tényleg a szószoros értelmében néző vagyok. És mindig azt gondolom, hogy ha jön egy olyan szerep, ami a te karakteredhez, tehát a civil életedhez közel van, akkor az jutalomjáték. És hát ugye mindenki más mond erre, hogy nem, valaki azt mondja, hogy ne, olyan kell, ami nagyon távol van. Valaki azt mondja, hogy tök jó, persze, mert az könnyű.
2: Hát én mindkettőt szeretem. Tehát hogyha olyan, például Emma ilyen szempontból, ugye a Futni mentemben, az akkor lehetett jutalomjáték, mert nagyon sok hasonlóság volt szerintem így, vagy van közötte meg közöttem, de volt olyan film, ahol meg így abszolút nem volt ilyen sok közöm a szerephez, tehát hogy így anyuka, meg gyerek, halálozás, meg ilyen tényleg ilyen nehéz témák, na, azok viszont tényleg olyan feladatok, meg olyan színészi teljesítmény, ami így hogy arra, hogy fel kell készülni minden szempontból. De
1: tehát például, ott valóban belebújhatsz valaki másnak, igen, a bőrébe.
2: Igen, igen, de közben ott is próbálok úgy magamból fogalmazni, vagy hogy azt, hogy így rám milyen hatással lenne egy ilyen dolog. Tehát én valahogy így próbálom ezeket a szerepeket így felépíteni, mind a színházban, mind a forgatásokon. Válaszoltam a kérdésre?
1: Igen, mert hogy ezek szerint akkor neked majdnem, hogy mindegy. Mert hogy mind a kettőben
2: hát mind a kettő más, mind a kettő másfajta kihívás, és színészet, vagy nem tudom, hogy most az ilyen hülyöngzik. De hát persze, tehát, hogy én annak örülök, ha van feladat, vagy hogyha van szitu. Tehát, hogyha van mit csinálni. Hát igen, mert sokszor van az, hogy jó, most itt bejössz, mondasz két mondatot, kivész, tehát az olyan, amikor így valami történik, hogy valami azzal a személlyel így kap egy olyan dolgot, amivel így lehet mit kezdeni. Azokat szeretem.
1: A legutóbbi filmed, amit én láttam, az a Bélyeg című. Ahol...
2: Hogy tetszett?
1: Figyelj, maga a film nagyon tetszett, nagy foci drukker vagyok, meg hát nyilván az egész nemzetünknek ez egy ilyen sors tragédia, hogy akkor kikaptunk a döntőben, ugye csak a hallgatóknak mondom, ha valaki nem látta, hogy ez arról szól, hogy a foci VB döntője 54-ben, és a a nyomda, a bélyeg nyomda arra készül, hogy a győzelemre készítenek 1 millió bélyeget, és aztán hát sajnos nem volt győzelem.
2: Igen, és előtte elkezdték már nyomtatni, mielőtt lement volna a meccs.
1: Hát mert hogy a meccs végére legyen már kész, vagy másnapra. Igen,
2: igen. Na, hát így leszpoilereztük az egész filmet. Nem vagyok.
1: Hát mondjuk ezt szerintem tudják, hogy nem lettünk világbajnokok, ez így megvan.
2: Lehet igen, hogy a bélyeg részére.
1: Igen. Na, de hogy te ott is egy ilyen jó csajt játszol. Tehát, hogy az ilyen...
2: Hát, jó, szerintem nem ilyen jó, nem az a szószoros értelmében jó csaj, ő inkább az ilyen...
1: Hát ilyen kihívó jó csaj, aki ráadásul pont a kihívó kinézete miatt porrul is jár.
2: Igen, hát az ilyen azt hiszem úgy fogalmazott a Robi rendező, hogy egy ilyen tűzről pattant az, lányt szeretne látni, aki így ilyen kicsit ilyen olaszos. Azt hiszem, ilyen instrukciókat kaptam. Igen, tehát ő azért egy talprás, egy csaj.
1: Uh-huh. És te nem vagy azt? Tehát most megint azt próbálom megfejteni, hogy az mennyire volt közel hozzád.
2: Hogy például az a része szerintem igen, de közben Emma esetlensége is. Aha. Tehát az is bennem van. Tehát, hogy valahogy mindig az van, hogy valahogy az én fejemben, most ilyen belső információkat elárulok, valahogy ilyen százalékokban van meg, hogy mindegyik így megtalálható mondjuk bennem, de mondjuk a szerencsétlenséget mondjuk ilyen 47%-ra rakom magamban, és akkor Emmában viszont ez 70%-ban van meg. Mondjuk a Bélyeg című filmben, ott ez a vagányság, azért bennem van ilyen, de ebben a csajban meg nem tudom, 60%-os, hogy akkor azt akarom egy picit így följebb tolni. Tehát valahogy ez így van a fejemben, vagy így tudnám ezt így.
1: Én ezt értem.
2: Érthető? Igen. Akkor nem túl bonyolult a gondolkodásom.
1: Hát de jól magyarázod el. A futni mentem, ugye az a jelenben játszódik. Ez a bélyeg, ez viszont visszamegy a múltba.
2: Igen, kosztümös.
1: Na de hogy igen, tehát hogy ez mekkora kihívás egyrészt, másrészt meg mekkora élvezet játszani.
2: Hát ez nagyon.
1: Hogy egyszerűen egy olyan korban vagy, ahol még nem élhettél.
2: Hát pont azért annyira izgalmas, hogy én például ilyen szempontból a forgatásokon nagyon szeretem a ruha, ezt is a színésze válogatja, de hogy én nagyon élvezem a smink, a haj, a ruhapróbát, mert ott igazából ott születik meg a karakter. Ott látjuk először, hogy na most ez a csaj, ez milyen lesz, és színészileg szerintem tök sokat segít egy-egy jelmez, egy-egy smink, egy-egy frizura, és itt például végre valami teljesen mást kaptam, mint az előző filmekben, ha valami teljesen testideget, tehát mikor hordanám így a hajam, vagy mikor vennék fel ilyen cipőt zoknival, meg. Tehát, hogy, és közben meg imádtam, tehát így rám adták, és így néztem, hogy úgy de jó lenne, csak mondjuk, hogy így lenne egy nap, hogy így kell járni az utcán, vagy ilyesmi, mert hogy ilyen annyira más, meg annyira, még az ember máshogy is jár ezekben a ruhákban, tehát hogy egyből egy más tartást ad, és akkor nyilván még a szöveg is, hogy nincsenek benne ezek az angol, nem tudom, ilyen szlengek, meg káromkodás, meg ilyenek, tehát hogy semmi ilyesmi, tehát hogy ez nagyon izgalmas egy ilyen világba így belecseppenni. Úgyhogy abszolút ilyen pozitív.
1: Mennyire részletes egy ilyen rendezői, vagy nem is tudom, hogy ki adja ilyenkor az instrukciót, hogy milyennek kell lenni egy karakternek. Vagy az mondjuk le van írva a forgatókönyvben, hogy ez a nő, ez ilyen. Tehát, hogy nem csak a szövege van leírva, hanem az is, hogy...
2: Igen, van, hogy kapunk ilyen leírás, de például pont a Bélyeg című filmnél volt velem először olyan az életem, sajnos szerintem ezt elárulhatom, a Pályán Robi rendező engem felhívott telefonon, és felkért erre a szerepre. Tehát nem volt casting, nem volt az, hogy akkor ő behív 5 színésztét, és aki legjobban megcsinálja az adott jelentet, akkor azt választja, hanem...
1: Ez volt az első ilyen filmed?
2: Igen. Hát, igen, mert a Gábor a Futni mentemre tehát volt egy casting körünk a Márkkal, tehát egyszer így összenézett minket, és így nagyon, az is vicces volt, hogy aztán pont egy ilyen csókjelentes részt, vagy jelentet próbáltunk vele, és akkor ránéztünk a Gáborra, hogy a Márka, most Gábor, most tényleg csókolózunk, ja jó, ezt nem kell, és így röhögtünk, hogy előtte forgattuk a valami Amerikát, és én nagyon ilyen baráti hangulatban tehát az egész casting, és ránéztünk, hogy Gábor, most tényleg csókolózunk, jó, ezt nem kell, akkor ott vágjuk el, úgyhogy jó fej volt. Na visszatérve a bélyegre, tehát hogy azért ez egy nagyon jó érzés, amikor azt mondja egy rendező neked, hogy ő le akarja forgatni ezt a könyvet, és hogy ebben, ezzel a szereppel kapcsolatban, hogy téged látlak a képernyőn, és akkor így, hát ez...
1: Hát amúgy sem mondasz nemet filmre, így
2: hát
1: meg így aztán...
2: Meg pláne. Meg elmondta, hogy ugye van benne egy ilyen... tehát tényleg nem akarok nagyon spoilerezni, tehát azért van benne egy ilyen durulós jelenet, és hogy attól úgy félt, hogy én ahhoz így mit fogok szólni. És így mondtam, hogy hát, hogy ez nagyon-nagyon jó feladatnak tűnik, és nagyon vágytam is már egyszer egy ilyen hasonló feladatra, ami fizikailag és lelkileg is valami fajta nehézség, úgyhogy mondtam, hogy nekem ez ilyen még csak plusz pont
1: a durulós jelenet, csak hogy a hallgatók is értsék, amikor téged bántanak, most nyilván nem fogom részletezni. És vágytál egy olyanra, hogy azt te hogy tudod megjeleníteni a fájdalmat, hát, meg a csalódottságot, hát így, meg az elkeseredettséget?
2: Igen, hogy például, hogy erre mennyi előkészület, tehát ott nekem például volt kaszkadőr próbám, meg azt úgy külön, még mielőtt tudtuk, hogy ezt forgatni fogjuk előtt, ez az egész jelenet már igazából megvolt. És ez a része, ez amikor előre felkészülünk valamire, ez egy nagyon izgalmas folyamat, és erre vágytam, hogy így valami olyat, hogy ott nem érhet meglepetés, mert hogyha egy ilyen intim jelenet úgy van leforgatva, hogy pontosan tudod, hogy a partner mikor, hova, mit fog csinálni, akkor biztonságban érzed magad, és tudsz csak a munkának, és az érzéseknek, vagy a feladatnak lenni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy olyan
1: kiolva. Hát arra koncentrálni.
2: Tehát a feladatodra koncentrálni, úgyhogy ebből a szempontból így, mivel ez is el volt mondva nekem a telefonban, hogy ez így fogjuk majd forgatni, ezért abszolút így kíváncsi voltam, és vágytam rá, hogy akkor ezt így elkezdjük és csináljuk.
1: És akkor a kaszkadőr az nyilván nem ő játszott el helyettet, hanem ő segített a mozdulatok begyakorlásában, meg hogy egyáltalán egy védekező nő milyen mozdulatokat tesz.
2: Igen, hát meg ugye a partner, a Takács Zalánnal azért elég más.
1: Hát nem vagytok egy csúcsoportban, fogalmazunk így. Igen.
2: És azért ott is, hogy akkor ő, hogy fordítom őt, tehát hogy azért ezek ilyen olyan mozdulatok, amiket én lehet, hogy magamtól nem tudnék. Tehát, hogy kellett egy ilyen külső segítség, ahol azt mondják, hogy úgy kell a kezedet fogni, és úgy tudod a lábaddal kitámasztani, hogy az hiteles legyen, főleg, hogy ugye az én karakterem egy tesi tanár, aki elvileg ilyen ezeket így Kenny vágja, úgyhogy persze, ilyenkor nagyon, nagyon jó ezeket így beszívni, ezeket a infókat, meg segítségeket.
1: És elégedett voltál, vagy az eredménnyel?
2: Én igen. Bár a telexes cikk az nagyon fájt.
1: Na, amikor... mit írtak?
2: Hát nem írtak jó, de hát nem szoktak nagyon magyar filmekre szerintem.
1: De rólad vagy úgy?
2: Na hát jó, ugye ámblok, erre most nem válasz. Olvasd, hogy átküldöm.
1: Jó.
2: Okay. Én nekem tetszett egyébként a film, tehát hogy amikor elmentünk megnézni a bemutatón, akkor én nagyon úgy jöttem ki a moziból, hogy szerintem ez egy tök szerethető film, és élvezhető minden szempontból, úgyhogy, de egyébként ez már forgatáson volt egy ilyen érzésem, hogy jó, ez rendben lesz, ez jó lesz.
1: A kritikákról fogunk beszélgetni folytatásban, jó? Hát most adtál egy ilyen magas labdát, ezt le fogom csapni. Tűnő Beatrix a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Emberek a történetek mögött.
1: Abaházi Presszó.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: mai vendég.
1: Trill Beatrix a vendég, és azért gondoltam, hogy beszélünk a kritikáról, mert ezt is lenyilatkoztad, vagy valahol olvastam, hogy, hogy te előszeretettel olvasod a kommenteket is. A komment szekcióban meg, hát a legtöbbször leginkább csak a kritika fogalmazódik meg, bár tény is való, hogy sokan vannak, akik ott dicsérnek, meg ott mondják el a pozitív élményeket is, de hát a tóhatatlan, hogy az ember nem tudja kikerülni.
2: Hát bele lehet futni, igen, durva sorokba. Amúgy nekem alapvetően, hogy a kritikával úgy nincs bajom, hogyha az úgy van megfogalmazva, vagy úgy. Tehát hogyha azt érzem, hogy a mögött ténylegesen olyan szándék van, hogy nem csak így fikázni akar, hanem tényleg egy olyan véleménynyilvánítás, ami mondjuk meg is magyarázza azt, hogy miért nem jó. Mm. Tehát, hogyha most valaki annyit odaír, hogy de szar, tehát most ezzel mit kezdjek? Oké. Okay. De hogyha mondjuk megírja, hogy miért gondolja ezt, hogy gyenge az alakítás, vagy nem jó a vágás, vagy nem jó a ritmus, vagy nem hiteles, ahogy mondja a szöveget, vagy nincs kémia a partner, akkor azt mondom, hogy okay, az egy egyéni vélemény, és el tudom fogadni, de amikor csak ilyen nem tudom, tehát ilyen semmilyen és tényleg ilyen fikázások vannak, azt így sosem ér. Tehát nem tudom, hogy így ülnek otthon ezek az emberek, és így ez a kikapcsolódásuk, hogy így leülnek, és így szétüzélnek mindenkit, oltanak. Igen. Tehát, hogy hát ez borzasztó. Az. Én ilyet sose tudnék. De hogy így...
1: Én sem értem, viszont akkor az, hogy te elfogadod a kritikát, ahhoz szakembernek kell lenni, hogy ezeket a dolgokat le tudja írni, amiről most te meséltél, hogy valaki megmagyarázza, hogy miért nem tetszik neki. Tehát akkor csak a szakmai oldalról fogadod el a kritikát.
2: Pont, hogy nem kell szakembernek lenni.
1: Hát, de még egy néző meg tudja fogalmazni, hogy azért nem tetszett az a jelenet, mert nem tudom.
2: Meg lehet, igen, jó, lehet, hogy most
1: volt,
2: ilyen.
1: Volt már ilyen.
2: Hogy igen, amúgy. Igen? Tehát, hogyha valaki így ténylegesen elkezd rajta gondolkodni, hogy miért nem tetszett, akkor meg a saját nyelve szerint meg tudja ezt fogalmazni, és abból ki lehet szűrni, hogy ott mi lehetett az ő problémája. De hogyha most tényleg annyit mondta, hogy hát ez egy szarfilm, hát oké, köszi.
1: Tehát, mikor volt utoljára olyan, hogy te valamiről negatív véleménnyel voltál, és bárkinek, aki érintett, azt elmondtad? Volt ilyen? Van ilyen?
2: Hú.
1: Mint ahogy veled kapcsolatban tök ismeretlenek kéretlenül is le tudják ezek szerint írni.
2: Amúgy most előbb beugrott valami, hogy igen, volt egy előadást, megnéztem, direkt nem mondom, hogy hol és hogy mit, és ott akikkel beszéltem, színészekkel, nekik elmondtam, hogy ez szerintem miért nem jó az előadás.
1: És ők mit szóltak hozzá?
2: Hát egyetértettek.
1: Hát akkor igen, de lehet, hogy a hátad mögött meg azóta is mondják.
2: Hát akkor mondják, de én megindokoltam, hogy nekem mi nem tetszett. És
1: de nyilván javító szándékkal.
2: Persze, hát megkérdezték, tehát hogy most én nem mentem oda mondani, hogy...
1: Na ez fontos, hogy megkérdezték.
2: Igen, tehát hogy
1: tehát vagy, nem vagy, az volt, hogy berontottál az öltözőbe az előadás után.
2: Aha. Igen, tehát hogy vagyunk olyanba, hogy elmondjam, hogy hát ez annyira nem. És ott is egyébként pont azt éreztem, hogy nem feltétlenül ez az ő hibájuk, hanem rajtuk kívülálló dolgok.
1: Na de befolyásol-e a kritika? Tehát ha olvasol, hallasz
2: valamit. Hát én meg tudok recsenni, igen. El tudja cseszni mondjuk egy fél órámat, vagy egy órámat van, hogy akár egy napomat is, hogyha olyan durva, de aztán egyébként hamar túl is megyek rajta.
1: Oké, csak mondjuk, ha ez egy színházi előadással kapcsolatos, akkor másnap már másképp játszanád? Vagy mi játszod? Pont azért, mert valaki azt írja, hogy hát figyelj, ott az...
2: Nem, mert ott... Tehát az, hogy mondjuk van egy előadás, ott azért minden jobb esetben, és hál' Istennek az Elupnál ezek az összes előadásomra igaz, hogy ott mindenhol megvan, hogy mit kell játszanom. Tehát, hogy
1: nem a nézők mondják meg.
2: Hát nem, nagyon nem. Tehát a rendező mondja meg a partnere közösen, amit mi tudunk, hogy ott mi a szitu, amit éppen próbálunk átadni a nézőknek, és az, hogy most egy valamelyik nap most ebből próbálom megfogalmazni, vagy abból, az már nyilván az már rám van bízva, de hogy nem egy néző fogja ezt el vagy megmondani, hogy én mit, hogy csináljak. De azt, hogy mondjuk neki az nem tetszett, vagy nem hiszi el, azt meg el tudom fogadni, vagy hogy ez persze, ez benne van. Tehát erre van egy nagyon szép mondás, amit most nem fogok itt elmondani.
1: Ja, mert csúnya?
2: Hát igen.
1: Kisipolom.
2: Jó, hát ugye szokták mondani, hogy aki kukának el, az ne sírjon, ha bárjának. Tehát hogy ezt ugye a színészek között azt is sokszor szoktuk mondani. Pont amiatt, mert hogy ez, mivel ott vagyunk, és néznek minket, mindenkinek megvan a joga arra, hogy véleményt nyilvánítsanak rólunk. Tehát, hogy mi ezt így ezt úgy vállaltuk, hogy mi ezt tudtuk, hogy ez ilyen lesz. Úgyhogy
1: hát emiatt... csak, nem tudom, én meg úgy szocializálódtam, hogy ha tetszik, tapsolok, ha nem tetszik, akkor felállok, az hazamegyek. Tehát hát, nem mondom a szemedbe, hogy figyelj, szerintem te, érted? Tehát, hogy
2: hát, de
1: az, miért kell neked azt tudnod, hogy kommentek. Nekem nem tetszik, érted?
2: Igen.
1: Ezt nem értem.
2: Hát ez meg szerintem ez megint az, hogy ki milyen közelből jön, vagy hogy így.
1: Most már értem, hogy miért kell neked a pszichológus.
2: Miért? Na miért?
1: Hát mert hogy olvasod a kommenteket. Valahogy helyre kell tenni ezeket.
2: Olyan, hogy szeretek kommenteket, de olyanokat is, amik itt nem velem kapcsolatosak. Tehát, hogy így...
1: Ja, hogy másokat ekéznek, az is tetszik?
2: Nem tetszik, csak hogy így, nem tudom, rákattintok, mert így kíváncsi vagyok, hogy meglátok egy ilyen érdekes cikket, hogy milyen? Vagy mondjuk TikTokon látok egy jó videót, és ott nagyon viccesek a kommentek.
1: Az a vicceseket én is bírom.
2: Az ilyen aranybánya. Aha. A TikTok.
1: De te kommentelsz, vagy csak olvasol?
2: Nem, soha. Nagyon, én szerintem soha életemben nem kommenteltem. Nyilván én barátoknak valami izé alá, de hogy én ilyen nyilvános cikkhez, hogy én így bármit odaírjak, ezzel, hogy nekem...
1: De és ha te vagy a megszólított, vagy róla szól, nem válaszolsz, nem írsz neki, hogy halóka...
2: Nem nagyon szoktam, ez valahogy a komfortzónámon kívül eső dolog, és lehet, hogy majd változni fog, de most még úgy nem
1: változzon,
2: állok.
1: Ne változzon, le a kalappal, tök jó. Tök jó, maradj ilyen.
2: Köszönöm.
1: Trilbea a vendég, van még beszélgetésünk, úgyhogy folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bilbaatrix a vendég. Mi az, ami most dolgozol? Mi az, ami most foglalkoztat?
2: Hát ugye nemrég fejeztük be ezt a filmet, amit már említettem.
1: Igen, de nem mondtál róla semmit, csak azt, hogy forgatsz egy filmet. A Vertigóval, de hogy ez mikor jön, meg mennyit mondhatsz róla?
2: Az a baj, nem tudom, mennyit mondhatok. Annyit talán elmondhatok, hogy februárban fog kijönni, nekem egy pici szerepem lesz benne. A címét már nem merem mondani. A Zomborác Virág rendezi. Mm-hmm. Talán még ez is elmondható. A másik pedig a Luppal csináljuk az új bemutatónkat. Nem vagyunk már gyerekek. Ez lesz a darab címe. A Dohi Balázs rendezi. Samudovszki Adrián és Váradi Gerivel mi hárman fogjuk játszani. És a sztori egyébként így röviden így arról szól, hogy van ez a három fiatal, 19-20 éves, tehát egy nagyon izgalmas korosztályú srácok, és az, hogy most ők így a nagybetűs élet előtt állnak, és hogy mik alapján hoznak döntéseket, az milyen hatással van egymásra rájuk, tehát hogy milyen szerelmi élet, drogok, bulik, pénz, család, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon sok minden bele van foglalva ebben a pici kis garzon lakásban, ahol játszódik, úgyhogy most ezen dolgozunk nagyban. Szeptember 12-én lesz egyébként a bemutatója a Marcibányi téren. Úgyhogy,
1: mindig ott játszotok?
2: Hát általában ott szokott lenni a bemutató, meg az ugye a Lupnak az ilyen törzs helye, vagy egy budapesti helye. Most már egyébként a Ramban is lesznek előadások, a Ronkolosszomban, de hát nagyon-nagyon sokat tájolunk. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat járunk vidékre. Hogy szerintem...
1: Az jó, azt szereted?
2: Hát attól függ. Tehát amikor azért az egy hajdú böszörmény, tehát az a
1: mondja ezt a fehér gyarmat, érted?
2: Hát igen, de amikor az a 2,5 óra lenyomsz egy 2 órás előadást, úgyhogy egyébként még előtte nyilván 1 óra, míg kisminkelsz, meg beálltok a hangpróba, hogyha van, vagy összemondjátok a szöveget, utána még 2,5 óra haza, tehát hogy azért, hogyha így nézzük azért, és mondjuk úgy, hogy
1: az
2: vagytok 8-9 fős buszba, tehát azért az úgy.
1: Hát én mondjuk ezt minden nap csinálni, az...
2: Igen. Egyszer buli, de hát ez nem egyszer van egy hónapban ilyen, úgyhogy de én amúgy, én el vagyok vele, tehát nekem egyébként a tájelődésokkal nincs baj, mert nagyon
1: van
2: más.
1: A másik lehetőség, hogy ugyanabban az épületben egy színházi társulat tagjaként játszol.
2: A Kőszínházat, hát igen, az nekem valahogy sosem adatott meg. Most vagyok a Lupnál először tag, de ugye ez nem kőszínház, úgyhogy nem tudom, hogy ez mi.
1: De erre nem is vágytál? Még annak idején a kezdeti időkben még talán azt Kecskeméten, mintha mondtad volna, hogy
2: nagyon
1: szerettél volna.
2: Nagyon. Miskolcra is ment, a Szegedre, és nagyon sok Tatabánya, tehát hogy nagyon-nagyon sok, tehát így az se volt ilyen cél, hogy így Budapesten maradni. Inkább azt néztem, hogy a színház milyen, vagy hogy milyen darabok mennek ott, milyen ott a társulat. Az alapján választottam, és úgy voltam vele, hogy ahova leszerződtetnek, majd akkor én ott kiépítem a kis magánéletemet. Csak hogy így a munka legyen az első. Ez most már azért megváltozott bennem, mert ugye úgy alakult, hogy Covid miatt is, meg tehát, hogy ilyen elég hülyén jött ki pont a mi évünk, hogy a 21-ben diplomáztunk, hogy így az összes színház bezárt, tehát hogy esélytelen volt így munkát találni, és emiatt én ugye Budapesten voltam, és itt itteni munkák találtak, meg ilyen segédszínésznek elmentem, ilyen casting céghez, meg forgattam ilyen kis reklámokat, meg ilyen kis filmeket, és aztán ez így szépen lassan így beindult, úgyhogy ez is így jól jött ki, de nagyon-nagyon szerettem volna menni kőszínházba, mert szerintem az nagyon jó érzés, hogyha tudod, hogy számolnak veled, meg számítanak rád, meg számítanak a tehetségedre az évadban, tehát hogy így az nagyon jól esett volna a lelkemnek, meg nyilván az egómnak is, de nem.
1: De és ha most jönne egy ilyen lehetőség?
2: Hát de most jött egy ilyen lehetőség, mert a Loop az már ilyen, tehát a Loop...
1: Oké, de az meg nem egy állandó, tehát nincs egy állandó helye, vagy nem úgy kőszínház, mint mondjuk, nem tudom, mondok valamit, nem a Madács, úgy, vagy a Vix színház. Vagy...
2: Mert sokkal jobb, mert szerintem a Loop ilyen szempontból újító. Tehát, hogy én ott társulati tagnak számítok, és ez azt jelenti, hogy idén is lesz 2 új bemutatom, tehát én évad végén tudom, hogy jövőre számolnak velem, és meg is, és ráadásul még annyiban még talán még jobb, hogy meg is kérdezik, tehát hogy nálunk most is az volt évad végén, hogy volt egy ilyen a vezetőséggel, ugye a Rozival, az Áronnal, Tomival és a Jancsival így leültettek, mindenkit egyesével, megkérdezték, hogy vagyunk, hogy bírjuk, mit szeretnénk, tehát hogy ami azért szerintem egy kőszínházban nem tudom, hogy hogy van-e ilyen.
1: Hát, itt másképp működik, amennyire én hallottam
2: ahogy én hallottam, igen. És én tőlem is meg volt kérdezve, hogy mondták, hogy szeretnének újat adni, de hogy fogom-e bírni, mert hogy sok lesz már, mert hogy már most is már van 4 vagy 5 futó előadásom, és hogy...
1: És azok maradnak,
2: igen, és hogy ehhez jön még be az új, és mondtam, ám baj, bírom, csináljuk, hát nyilván miás mondtam volna, meg amúgy ezt is gondolom, úgyhogy de ilyen szempontból a Loop szerintem ugyanolyan, mint egy kőszínház, csak maibb, vagy hogy ilyen frissebb gondolkodással.
1: Meg több helyre eljut.
2: Hát az biztos, nagyon tényleg bejárjuk az egész országot, nagyon durva.
1: És még mindig van egy körünk. Trier Beatrix a vendég, folytatjuk szuper. Rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Pillanatrix a vendég. Még az elején kérdeztem, hogy mennyit változott az életed itt az utóbbi időben a sikerek hatására. És most, hogy mondod, hogy egyre több előadásod van, és ráadásul most még hozzájön egy új bemutató is, tehát a filmek sikere valószínűleg új forgatásokat is hoz. Most is van, amiről még nem beszélhetsz, de már kész van, biztos vagy benne, hogy itt nem áll meg a filmes karriered. Hogy lett-e például egy szerkesztőd, vagy egy ember melletted, aki a naptárodat viszi, vagy te ezt még tudod egymagad kezelni, vagy ez hogy működik?
2: Ja, ezért nem vagyok ekkorában. Ügynököm van, de ő csak a szerződéseket intézi, a naptáromat azt én magamnak kezelem. Igen, azért valamikor, hogy ki tud kapcsolni az agyam, és most szerintem ma is már küldtem egy ilyen e-mailt, hogy jaj, hát ez elkerülte a figyelme, bocsánat, igen, meg most nyár van, és ilyenkor én azért szeretem ezt így kicsit így letenni, és így most hadd készüljek rá a kövi évadra, és közben úgy, hogy egyébként nyilván mi már dolgozunk, tehát augusztus 3-án volt az olvasópróbánk, és azóta azért mi próbálunk, és holnap is megyek be 10-re, de azért figyelünk arra, hogy még azért, hogy még nyár van, és hogy tehát még lazza, hál' Istennek a Balázs sem, a Dohi Balázs rendezőnk sem egy ilyen nagyon szigorú rendező, úgyhogy magamnak, kérdésre a válasz, magamnak kezelem a naptáromat.
1: Nyaralás belefért ebbe a nyárba?
2: Ajaj, igen.
1: Merre jártál?
2: Fú, ez egy nagyon-nagyon sűrű nyár volt. Voltunk, azt hiszem a fishingon Orfűvel kezdődött, oda mentem először. Így a barátnőimmel az már ilyen hagyomány évek óta járunk. Mindig ugyanazt a szállást lefoglaljuk. És mindig tudjuk, hogy na, most kezdődik a nyár. Tehát lemegyünk Orfűre, és akkor tudjuk, hogy
1: de akkor... ott akkor az egész fesztivál ideje alatt. Igen, tehát nem az van, hogy kinéztek egy koncertet, hanem akkor az egész fesztivál ideje alatt ott vagytok.
2: Igen, decemberben megveszük a bérletet, és általában így este ilyen ott 6 fele bemegyünk.
1: Bérletet veszel, nem adnak neked a híres nagy sztárnak?
2: Nem, de hát ha Lovasi hallgatja, hozzávág egy bérletet.
1: Minek vágjon, hát úgyis megveszed.
2: Mondjuk igen. Nem, hát ez tényleg annyira beépült most már így a évek óta, hogy az már így kötelezés. Sőt, én vagyok az, aki mindig utoljára veszi meg, tehát úgy cseszegetnek a csajok, hogy be, ha most már csak 90%-os sold out van, úgyhogy vedd meg, mondom, jó, oké. Szóval fishing, utána voltunk a Looppal egy ilyen elvonuláson, egy ilyen 3 napos szarvas ott egy hotelben, az Isten, az nagyon-nagyon jó volt.
1: De ott semmi meló, tehát tudtok semmi. Arra figyelni, hogy egy percet nem beszélgettek valamelyik múlt előadásról, vagy jó, hát a következő feladatokról.
2: De hogy nem dolgoztunk, tehát nem gyártottunk videót, nem terveztük a próbatáblát, tehát semmi ilyesmit nem csináltunk, hanem csak így élveztük a közös együttlétet, meg elmentünk csónakázni, meg iszogattunk, meg beszélgettünk, társasoztunk, tehát hogy 3 napig így együtt voltunk. És
1: ja, mert nyilván ez a próba folyamatok, meg az előadások, meg nem tudom, ez nem fér bele.
2: Hát persze, tehát hogy ott azért az munka, és most egyébként meg is beszéltük, hogy szeretnénk ebből hagyományt, mert annyira jól sikerült ez a 3 nap. Úgyhogy szarvas voltam, Szigeten most voltam 2 napot, most csütörtökön megyünk le barátnőimmel Balatonra, kicsit elvonulunk velük is, Köveskára, azt hiszem, ott foglaltunk szállást, úgyhogy hát így, de hogy egyébként ilyen...
1: De ez
2: ilyen,
1: a tengerparti lámblódatos...
2: Ja, Horvátországban is voltam, tényleg, köszönöm, hogy mondod. Igen, tehát igen, ott is voltam 2 napot, úgyhogy én nagyon próbálom.
1: Akkor ezt kimaxoltad ezt a nyarat, ahogy mondják.
2: Abszolút, nagyon ez volt a cél, és nyilván a családommal is próbáltam, tesómmal lementünk, ez is annyira érdekes volt, hogy így gondoltunk egyet, és mondta, hogy le akar menni a gyerekekkel, és hogy a férje dolgozik, és nem megyek el. Mondom, úristen, de hogy nem, amúgy is olyan keveset tudok velük lenni. Balatonra, Balatonfüreden voltunk, és így 4-en a 2, nővérenek van 2 gyereke, és így mentünk le 4-en. És
1: az jó.
2: Annyira jó volt, hogy így nagynén is kis érem kijöhet

0: te ugyanúgy tudsz ilyenkor kikapcsolni, vagy azért már figyelsz, hogy látnak-e, néznek-e, úgy most biztos megismernek, most már nem pöröghetek a fejemen, mert majd akkor lefotóznak, és benne leszek a nem tudom milyen bulvárlapban.
1: Lehet, hogy kéne rá figyelni, én még egyelőre nem tudok, és például pont ezen az abba bulin, ott az A38-on oda jött egy tanítványom, vagy van egy stúdió, ahol szoktam órákat adni, és akkor ott oda jött egy kislány, hogy úristen, volt az órámon is, hogy mennyire szerette, és hogy megölelhet, mondom, persze, gyere, szia, és tudod, hogy végignéz, hogy én itt táncolok, itt a gimis osztálytárs, hogy meg vagyunk őrülve.
0: Na, én most de nem nagyon lesz hiteled előtte.
1: Nem, szerintem annyit látod, hogy ott szórakozunk, meg iszogatunk, tehát, hogy de
0: emberből vagy te is.
1: Hát persze, igen. Meg szerintem tehát muszáj, tehát ezek az esték, ki kell engedni a gőzt, meg ezek olyan élmények, meg olyan emlékek, amik így szerintem építik az embert. Mm. Főleg, hogy most egy húzós évadunk lesz, úgyhogy nem nagyon lesz idő ilyenekre.
0: Örülök, hogy jöttél, örülök, hogy beszélgettünk, meg egyáltalán örülök neked, mert tök jó téged nézni. Mondjuk sajnos színházban még nem láttalak, de...
1: Gyere!
0: Jó, na, de filmvásznon láttalak többször is, és egyszerűen, na jó, imádom.
1: Akkor ideje lúgba eljönni.
0: Jó, oké.
1: De jó.
0: De én nem veszek bérletet.
1: Jó, megoldjuk majd jó, ügyesbe.
0: Prill Beatrix, köszönjük, hogy jöttél.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemlék

0: Az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középpori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Hungária klasszikust például, szóval majd pár perc múlva várni rád egy éjjel át, de itt lesz a Hooligans Gudics Mátéval, most pedig Rúzsa Magdi énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Aucsilla és Szolnoki Péter kettőse a féltelek után. Jön mindjárt a Rólad álmodom, az FM slágere előtt pedig itt a 4-es Street és a Mesélek a bornak a retro rádióban.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az István a Király rockoperából szólt, a Szájfel szabad madár. Tóth Gabival megyünk tovább, Vágyom rád a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Wolf Kati, ez volt a Szerelem miért múlsz.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahádi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Tolliról klasszikus, a Gina, a Bestia, itt lesz Berecki Zoltán, Freddy, most pedig jön rá.

Tengerei Retro Rádió, Cserháti Zsuzsa énekelt, ez volt az Érted mondok imád. Jön mindjárt a Klub 54, a még egyszer előtt pedig egy Máté Péter klasszikus szól. Ez majdnem szerelem volt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lotfi, Begi, Mezőm is, és az egy szó miatt után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. A hosszú hétvégén, a hosszú ünnepi hétvégén ünnepi beosztásunk van. Nyerges Izával tudnak majd rádiózni holnap reggel 6-tól, aztán érkezik délben Jurásek Balázs, este pedig Fergetek Parti. A szombat-vasárnap a szokott menetrend szerint megy, tehát vasárnap este találkozhatunk, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz dalpremier. Torres Dani új dalát fogom majd bemutatni, a Mennyire címűt. Beszélgetek is Danival, hívom majd idősebb Malek Miklóst, aki a 80. születésnapja kapcsán egy életmű koncertre készül. Beszélgetünk a jövő hét vasárnapi Gypsy Kings koncertről a szervezővel, Farkas Róberttel, a Budapest Bár alapítójával és zenekarvezetőjével. A nyárzáró koncertről fogunk beszélgetni, és beszámolunk a Memento Parkbeli retro napról is. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Margaret Island dalával búcsúzom. Nem voltál jó a retro rádió.

0: voltál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,